0: tette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült a Nemzeti Adó és Vámhivatal legutóbbi akciója során. Olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, melynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra. Közölték, összesen 9 Pestvár megyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamion parkolóban, veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőr részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta 3 gyermekét a popsztárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni egy nagy mozaik családként, mondta.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
3: nagyot szól.

0: Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
1: A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült a Nemzeti Adó és Vámhivatal legutóbbi akciója során. Olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, melynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra, közölték. Összesen 9 Pestvár megyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban, veszteglő teherautóknál, 100 bűnügyi szakember és járőr részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta 3 gyermekét a popstárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni egy nagy mozaik családként, mondta.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült a Nemzeti Adó és Vámhivatal legutóbbi akciója során. Olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, melynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra, közölték. Összesen 9 Pestvár megyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamion parkolóban, veszteglő teherautóknál, 100 bűnügyi szakember és járőr részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta 3 gyermekét a popsztárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni egy nagy mozaik családként, mondta.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész éjjel.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Levelet írt Balassa Gyarmat polgármester az önkormányzati rendszer problémáiról a terület és vidékfejlesztési miniszternek. Csak Gábor dr. Lőrinc Viktóriának 7 javaslatot tett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 178-5000 főnél nagyobb, de nem megyei jogú város 2,2 milliós lakosa évtizedek óta nem kap címzetfejlesztési és pályázati forrást. Ez szerinte orvosolni szükséges. Emellett arról is írt a tárca vezetőnek, hogy 2022 óta elmaradt az inflációt követő feladatfinanszírozás. Ennek kiigazítása a legfontosabb. A polgármester a versenyképes járások program felfüggesztését is kérte, valamint a polgármesteri juttatásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy bármennyi is legyen a megállapított bér, azt ne a mostani éves átlagbérhez, hanem a köztisztviselői béremelésekhez igazítsák. Zajlik a vizsgálata a Bánkitóban pénteken délután megfulladt 15 éves fiú ügyében. Az országos mentőszolgálat rétsági és berceli egységei, a rétsági hivatásos tűzoltók, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság fővárosi búvárszolgálata és a Nógrád-Vár megyei rendőrség erői mellett az Ipoly-völgyi különleges mentők búvárszolgálata is azonnal a helyszínre indult 4 fővel, valamint vízi baleseti egységükkel. A különleges mentők beszámolója szerint a helyszínen lévő fürdőzők, vendégek, barátok és a rétsági hivatásos tűzoltók emberfeletti küzdelmet folytattak, hogy megtalálják a fiút. Ám a tó azon részén 3-4 méter mély a víz, így az nem járt eredménnyel. Hozzátették, a helyszínre érkező búvárok azonnal megkezdték a víz alatti kutatást, amelyben rövidesen bekapcsolódtak a fővárosi búvárszolgálat szakembere is. Végül egy hivatásos és egy önkéntes kereső párosnak sikerült megtalálnia és kiemelnie a fiút a vízből. Bánk önkormányzata ma este 8 órától csendes megemlékezésre hívja a lakosokat. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás a Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Megbeszélést folytatott Szádocki Imre a Váci Városi Evezős Klub elnökével. Az önkormányzati képviselő a találkozóról beszámolva közölte, a Fekete Károllyal való egyeztetés fő témája a klub fejlődése, illetve az egyesület jogi és anyagi helyzetének rendezése volt. Hozzátette, úgy véli, jelenleg az egyik legfontosabb kérdése az evezősök által használt ingatlan jogi hátterének rendezése, hiszen a klub célja, hogy az általuk használt épület a nevükre kerüljön. Az anyagi helyzet javítására felmerült a terület mellett egy street food büfé létesítése is, melynek bérleti díja az evezős klub bevételét gyarapítaná. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. 3 érmet szerzett a Széchenyi Szerva Ase fiatal asztali teniszezője napokban Nagykanizsán megrendezett Murva Dráva országos ranglista versenyen. Lackó Dóra az U13-as mezőnyben lett első, míg az U15-ös és U19-es korosztályban bronzérmet szerzett.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: nagyot szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Levelet írt Balassa Gyarmat polgármester az önkormányzati rendszer problémáiról a terület és vidékfejlesztési miniszternek. Csak Gábor dr. Lőrinc Viktóriának 7 javaslatot tett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 178-5000 főnél nagyobb, de nem megyei jogú város 2,2 milliós lakosa évtizedek óta nem kap címzetfejlesztési és pályázati forrást. Ez szerinte orvosolni szükséges. Emellett arról is írt a tárca vezetőnek, hogy 2022 óta elmaradt az inflációt követő feladatfinanszírozás. Ennek kiigazítása a legfontosabb. A polgármester a versenyképes járások program felfüggesztését is kérte, valamint a polgármesteri juttatásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy bármennyi is legyen a megállapított bér, azt ne a mostani éves átlagbérhez, hanem a köztisztviselői béremelésekhez igazítsák. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukáné Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést. Ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat. Emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja.
2: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
4: Szép vasárnap reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 6 óra, ami azt jelenti, hogy ritmizálunk, best-offolunk, és mindezt Karva és Sanyi és Olicsik Ádám körítésével, mert hogy itt vagyunk mind a ketten. Sanyika, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok! Így van, június 6-a vasárnap reggel van, névnaposokat hoztam, például Robertek, aztán a Roberta, Robin, Arianna, Beregán, illetve Bogumil, micsoda nevek, Jeremi, aztán Sebes, Seherezádé, ők az ünnepeltek, de köszöntjük nagy szeretettel a születésnaposokat is, és mivel ugye zenei rádió vagyunk, ezért hoztam két zenei érdekességet. Hát kezdem a rosszabbal, jó? Prince mai napon született meg 1958-ban, de hát sajnos már ugye
4: 10
5: éve nincs köztünk.
4: Igen.
5: És a Tom Jones 1940-ben ezen a napon látta meg a napvilágot. 86 éves. Hát Isten értesen.
4: Ő még bizony köztünk van. Persze
5: a szülőnaposokat is.
4: Igen. Oké. Mivel foglalkoztunk a hét közepetáján? Kettőt kiemelünk gyorsan. Egyrészt ugye döntött arról az EU, hogy hát nagyjából 15 éven belül nem csak a kutyáknak, hanem a macskáknak is kell már mikrochip, hogy be lehessen őket azonosítani. Ugye az első ilyen jogszabályi kört fogadták el a politikusok, úgyhogy mi vár a macska gazdikra? Erről beszélgetünk egyrészt Fodor Zsuzsival, aki a Baros Agyar Maté Bolyhos Cica Alapítványnak a vezetője, és berendkezett a héten Szabó Laci is, ami fővadászunk, mert hogy ugye Nógrád vármegyében indult el először tavaly a gidamentő akció, ami most ismételten neki rúgaszkodott, úgyhogy ezekben a napokban izgalmas dolgok történnek a különféle táblákban, ha lehet ezt így mondani. A Lacival átbeszéltük azt, hogy milyen csapattal és hogyan ugrottak neki az idei mentésnek, úgyhogy ezeket is ajánljuk a figyelmetekbe, meg persze rengeteg meg a slágert.
6: A mosolyod

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Öltözködjünk akkor Karvas Anyival. Lehetne ez is a címe ennek a beszélgetésnek szerintem, nem?
2: Hát figyelj, reggel van. Most sokan ott állnak szerintem a szekrények előtt, a hallgatók közül is öltöznek, és gondolkodnak, hogy milyen ruhát is vegyünk fel.
1: És milyen ruhát is vegyünk fel? Tehát egy 83 éves nő...
2: Tehát egy 83 éves nő ne vegyen fel kihívó, kirívó ruhát, és ne miniszoknyába öltözzön, és ne így menjen ki az utcán. Vegye fel otthon, ahol senki se látja, de én azt gondolom, azért el kell fogadni egy idő után a korunkkal. Tehát az
1: jó,
2: tisztába kell lenni.
1: Aki most tekerne ránk, hogy arról van szó, hogy van egy 83 éves nagyi, egy floridai hölgyről van szó, aki fittyet hány arra,
2: pont
1: hogy...
2: Pont ezt akarom kérdezni, hogy hol él a mami.
1: A floridai, hogy fittyet hány minden korának megfelelő divat szabályra, tehát fölveszi ő a testes simuló ruhát is, vagy akár a mini szoknyát, ugye ez a kiindulási alapunk, és az a témánk, akkor be lehet azt lőni mondjuk egy nőnél, Sanyi, hogy mettől meddig mit viselhet ezen hát, gondolatmenet alapján?
2: Bocsánat, te egy látó ember vagy, hál' Istennek. Neked nem gáz, hogy egy 83 éves, bocsánat, szatyor.
1: Milyen hagyd már szatyozást?
2: Testhez simuló ruhában.
1: A te feleséged is lesz, mert 83 éves szatyor.
2: Adj Isten, legyen, persze.
1: Na, tehát hagyjuk hát, már ezt egyébként.
2: Úgy fogom őt is hívni.
1: Vagy szatyor, gyönyörű vagy, komolyan mondom. Igen. Na, igen?
2: Miért két füle van ugyanúgy, mint egy szatyor?
1: Ja, hagyjuk már ezt, komolyan mondom. Na.
2: De azért el kéne fogadni, és
1: mi?

0: Mert minden kornak van egy divatja.
1: Minden kornak van egy divatja.
0: Mindennek, így van, így van. Tehát azért az olyan, mint hogy esküvőre sem megyünk farmerbe.
1: Miért?
0: Azért, mert nem illik.
1: Mert attól függ, hogy milyen esküvőről van szó. Ha azt írja a pár, hogy gyertek lazába, akkor felveszed egy normális jó farmert, kész ennyi.
0: Nem tudom, még ha ilyen azt írja ki valaki, hogy lazába megyek az esküvőre, akkor is egy fekete nadrág és egy ing.
1: Na, de azt meg az lehet farmer, tehát ennyi. Csak egy fekete.
0: De azért nehogy menj 83 éves nagyi vagy mami.
1: Jó, akkor lőjük be azt, hogy hogyan öltözködjünk. Ugye most mondjuk van egy 30-as nő. Jó, hát akkor nyilván, a 30-as.
0: Egy dekoratív, divatos.
1: Tehát 30-tól 40-ig akkor belövünk egy 30-tól 40-ig. Szerinted hogyan kell egy nőnek öltözködnie? Mit vállalhat be és mit nem?
0: A 40-et. Ez nagyon jól mondtad ezt a 40-es korosztályt. Az igen, a 40 éves sem rakja már ki úgy a cicijeit.
1: Micsoda? Hagyjál már!
0: 30 éves. Nem illik. Tehát benne, ha még, bocsánat, anyuka is ráadásul.
1: Miért hát azt mondta, hogy mondjuk egy 40 éves nő nem lehet dekoratív és szép és szexi attól, mert 40. Hát akkor meg nem rakja ki, amit ki kell rakni.
0: De ne rakja ki.
1: De miért nem, hogyha csinos és jól néz ki? De miért zavar?
0: Nem tudom, az nekem olyan kirívó, és az
1: de
0: mi? Nem
1: de mondd már, hogy micsoda. Te mi a különbség? Akkor, hogy van egy 32 éves csaj, vagy nő, aki szép, attraktív, dekoratív, és kirakja, amit ki kell, vagy amit gondol, hogy szerinte azt még kirakhatja. És van mondjuk egy idézőjelben minőségileg egy ugyanilyen 40-es nő, aki szintén egyébként még mindig top a korához képest, ő miért ne rakja ki?
0: Mert már ez nem illik hozzá. Ő
1: de mi az, hogy nem az illik idő? Hozzá, hogyha nem látod rajta, hogy 40 éves?
0: Hát azért valamennyit, 20-30 éveket nem lehet letagadni, nem?
1: Hát nem csak, már temeted érted a 40 éves nőket, Sanyi.
0: Dehogy hogy temeted.
1: Hát most mondod, hogy akkor nem vehet föl mondjuk egy testhezszimoló cuccot, vagy nem tudom, akármit. Hát ne ügyeskedjél már.
0: Hát a 40 éves felvehet testhezszimolót, jó is, de a 83 éves...
1: Jó, de most 40-nél tartunk. Most, hogy 40-es, már nem rakja ki a dekoltást. Hát miért? De
0: hát ne rakja ki, mert nem illik. Mert most nézi a gyerekének a haverjai nézik majd anyukájának a melleit.
1: Jaj, hagyjad már ezt komolyan mondani.
0: Ez olyan.
1: Jó, akkor 40-esek, akkor mit hordanak?
0: Hát szolidan, szeliden, óvatosan, persze lehet nekik is miniszoknya.
1: Akkor most lehet, vagy nem?
0: Ő nekik igen, de a 83 évesnek.
1: De most 40-nél tartunk, és 40-nél azt mondtad, hogy ne legyen már kilátszódva semmi.
0: De egy bizonyos határ. Tehát
1: akkor mi az a határ? Az a te határod?
0: Nem az én határom, azt neki kell eldöntenie, hogy hol
1: hát te
0: az
1: mondtad azt, hogy nem fér belő, meg azért kitenni nekem, mert akkor belefér.
0: De csak el tudja dönteni, hogy most mit, egy comb középig érjen az a szoknya.
1: Jó, tehát meddig. Ugye egy 40-es, egy dekoltált estély ruhában eljöhet mondjuk, nem tudom én, a jogászbába. Kérdés.
0: Nyilván, persze.
1: Hát akkor meg miről vitatkozunk, Sanyika? Hát ne
0: de hogy a hétköznapokban azért legyen visszafogottabb. Tehát az utcán mondjuk, ha csak így dolgozni megy.
1: Tehát ha dolgozni megy, akkor legyen visszafogott, viszont ha van egy bál, akkor mutassa meg mindenkinek azt, hogy milyenek a mellei.
0: Hát nem azt, hogy mindenkinek,
1: hát
0: hogy milyenek
1: dekoltált
0: a mellei. De azt is szolidan.
1: Jó, 50-60 közt.
0: Hát akkor már pláne.
1: Akkor már az már biztos, hogy már a halál.
0: Nem halál, visszavonulót fújjon már azért.
1: Visszavonulót fújjon honnan?
0: Hát azért 50-60 éves nő. Nem tudom, tehát mindig azt mondják, hogy így...
1: Az 50 az új 30, nem azt szokták mondani mostanában?
0: Nem. Azért, bocsánat, és tudod, hogy nálam... kevesebben imádják jobban a nőket.
1: Hát,
0: még a nők is azt mondják.
1: Ebben azért vitatkoznánk, hogy a Norbit lenne nagyon-nagyon keményen, igen, de mi ne hagyjuk.
0: Hogy a nő és férfi között azért megítélésben van egy nagy korkülönbség. Tehát nem csak így, hanem alapesetben. Tehát ha azt mondjuk, van egy 60-as nő...
1: Tehát 50-60 között már mindenki burkolózom be egy szőnyegbe, és nem utasson meg semmit.
0: A nő igen. Uh-huh. Azért egy más, egy 60-as nő, meg más egy 60-as pasi. Ami mondjuk a pasinak az, hogy ő kopasz, mondjuk az még sármos tud lenni, jól tud állni neki.
1: Aha.
0: Vagy őszhajszálai vannak, egy őszülő hajlánték, ugye van, aki

0: a dalok is, de azért egy nőn tud látszani a 60 év.
1: Gyönyörűeket mondasz, egyébként ezt tudod?
2: Tényleg. Igen, tehát hogy szerintem most itt nem hiszem, hogy nem tudom, hogy mennyire anyázhatnak, vagy nem szétadnak téged egyébként. Biztos lesz benne. Na mindegy, majd lesz, várjuk a hozzászólásokat 0-35-22-62, jó? Majd nem sokára. De hogy igen, hát imádod a hölgyeket, de az asszonynak a konyhában a helye, a 60-as nő az jobban meglátszik, vagy 60-as, mint egy pasi, meg egyébként a 83
0: éves a vén szatyor. Ezt többen mondták, hölgyek is, hogy a nőn azért a kor jobban látszik.
2: Tehát akkor 40 éves, jó, akkor szögezzük le a végét. Tehát csak is mondjuk, hogyha valaki eléri mondjuk a 39-40 éves kort, akkor utána ő már kvázi most akkor felejtse, vagy ne felejtse el a mélyen dekoltár történetet. Szerinted.
0: Hát az a 40 éves kor a határ.
2: Az már a határ?
0: Az már határ. Igen. Ha gyereke van, akkor mindenki felejtse el.
2: Mondjuk ilyen horvát évát meg görögzitek, azért most szerintem biztos, hogy igen, elsitek.
0: Jaj, mert eljárt fölöttük is az idő.
2: Igen?
0: Tisztába kéne venni. Igen.
2: Na, hát azért elmondom azt, hogy mondjuk, hogy most, hogy ha nem látsz, azért az most nagyon visszaüt. Tehát azért...
0: Jó, ismerem.
2: Szívesen találkoznék most görögzitával, vagy horvát évával, vagy nem tudom én... Érted? Tehát, hogy is már bőven azért 40 fölött vannak. Na jó, nézzünk egy-két hozzászólást, hogy ki hogyan vélekedik erről. Azt írja egy hallgatónk, hogy a 75 éves szomszéd nénink tavaly vörös bőrcsekit vett. Jó. Az utcában mindenki összesúgott mögötte. Aztán egyszer azt mondta, 50 évig éltem úgy, hogy mindig mások vélemény érdekelt, hagy élvezze most az, ami tetszik, azóta nem nagyon szólja meg őt senki, ezt küldte Szilvi Gödről. Na? Miért nem vehet fel egy 70x éves néni egy vörös bőrcsekit?
0: Hogy illik a 75 éves mami hozzá a bőrcsekit?
2: A bőrcseki, az kortalan. Hát ne üskedjél már, az kortalan a bőrcseki. Hát a bőrcsekit, az jó el egy 6 éves gyereknek is, meg jó el egy 80 éves embernek is. Legyen az férfi vagy nő, hát ne üskedjél már. Jó, anyukám egész életében kosztümben járt, mert a munkahelyén ezt várták el. Nyugdíjasként kezdett farmert és tornacipőt hordani, azt mondta, most érzi először önmagának magát. Hát, oké, értem. Szóval értem. Teljesen megértem ezt a hölgyet.
0: Mert én nem értem meg.
2: Az emberek is valamiért elfogadják, ha egy idős férfi fiatalosan öltözik, sportkocsit vezet, vagy vagánykodik.
0: Látod?
2: Egy nőnél látod? Viszont rögtön jön az ítélkezés. Látod?
0: Köszönöm. Ezt köszönöm.
2: Hát de most szidd téged, nem te hülye, értem. Nem érted? Hát szidd téged. Tehát az emberek valamiért elfogadják, ha egy idős férfi fiatalosan öltözik, sportkocsit vezet, vagy vagánykodik. Egy nőnél viszont rögtön jön az ítélkezés. Hát ezt ne köszönd meg, most ez ellened szól ez az
0: SMS. De nem, én is ezt mondtam, hogy még egy pasinak ez jól tud állni, akár a sportkocsi, ugye, vagy a őszülő halánték.
2: És egy nőnek van stílus, akkor miért nem állhat neki, egy 60-as nőnek miért nem állhat jó egy fiatalosabb szett? Ezt írja a hallgatónk, hogy a nőnél viszont rögtön jön az ítélkezés, de már is ítélkezel, akkor ott, mondjuk látsz egy nőt egy ilyen cuccban. Na jó, van még egy-kettő. Jó, úgyhogy most egy kicsit szorgalmasak voltak hashtag hallgatóink, a megaslágerek után, meg minden más után, majd ezt még szemezgetünk, Sanyika. Jó?
0: Na. Okay.

0: ez történt szerdán reggel.
1: Szemezgettünk még az üzenetekből és a hallgatói hozzászólásokból. Viber számunk 0635 66 22, és ugye a témánk az az, hogy öltözhet-e fiatalosabban mondjuk egy idősebb nő egy 83 éves nagymamának az esetéből kiindulva. És akkor nézzük, hogy miket is írnak a hallgatók. Az én nagymamám mindig azt mondta, az elegancia nem abból áll, hogy mennyit mutatsz meg magadból, ezt ma sokan elfelejtik. Ez is egy hozzászólás. Igen. Lehet önazonosnak lenni úgy is, hogy közben megmarad az ember korához illő stílusánál, nem csak a miniszoknya létezik.
2: Köszönöm, így van.
1: Egyszer láttam egy idős hölgyet nagyon kihívó ruhában egy családi rendezvényen, és inkább kellemetlen volt mindenkinek, van amikor a kevesebb több.
2: De aranyos, tök jó véleménye van. Így
1: igen.
2: Van.
1: Szerintem irillésre méltó az a fajta önbizalom, amikor valaki 83 évesen sem fél kilépni az utcára úgy, ahogy szeretne, legtöbben 30 évesen sem mernik viselni, amit igazán szeretnének.
2: Na? Szerintem meg nem akarja elfogadni a korát, hogy elment felette az idő.
1: De miért? Tehát
2: azért,
1: attól,
2: azért
1: hogy...
2: csinálja, tehát, hogy valamivel
1: ez
2: felhívja
1: magára. Ez egy női kapuzárási pánik, hogy akkor én most pontosan fölveszek egy ilyet, mert...
2: Igen.
1: Jó,
2: igen.
1: Te hordanál... Milyen olyan cucc van a fejedben, amit te simán hordanál, csak valahogy attól félsz, hogy megszólnak érte?
2: És nem most... Te időskoromra vagy?
1: Nem, most is akár. Tehát miben lennél szívesen, és miben mennél végig az utcán Pesterzsébeten, amit egyébként nem akarsz annyira megtenni, mert hogy félsz attól, hogy valahogy megszólnának érte?
2: Sokszor így, ha itthon is vagyok, délután mondjuk átöltözöm, tudod, és akkor így tréningbe, és úgy elmennék a boltba tréningnadrágba, akár papucsba is, de mondjuk nem megyek el, mert egy kicsit olyan cikinek találom, hogy papucsban és tréninggatyába menjek el a boltba.
1: Mert
2: az nem tudom, szerintem nem illik.
1: Hát ha nincsen másra rajta zoknak, akkor szerintem teljesen rendben van.
2: Nem, hát nyilván, ha meleg van, nyilván akkor nem beszélsz.
1: Érted, van rajtad egy melegítő alsó, meg egy vietnámi papucs, hát nehogy már ne menjél ezzel a boltba.
2: Hát én felszoktam öltözni a boltba.
1: Mi farmert veszel, hogy elmész egy fél kiló kenyérért?
2: Akár átöltözöm, igen. Tudod, van az a utcai, meg az itthoni cucc.
1: Uh-huh. Jó van. Oké. Okay. Hát... jó, nézzük még hozzászólásokat, igen. Dolgoztam idősek otthonában, írja ez Gergő, az idős emberek voltak a legélettelibbek, akik adtak magukra, szerettek öltözködni, kifesteni magukat, ez nem hiúság, hanem életkedv. És ugye nő meg...
2: Ez lehet.
1: Ennyi, érted?
2: Ezt viszont el tudom fogadni, az, hogy kifesteni magát.
1: Igen.
2: Ez lehet.
1: Igen. Ma már bárki, aki kritikát fogalmaz meg, rögtön rámondják, hogy maradék, pedig szerintem egyszerűen csak vannak dolgok, amik bizonyos korban már nem előnyösek. Egy ilyet is kaptuk még Sonja végére. Téged megerősítendő. Jó?
2: Köszönjük a véleményet.
1: Igen, jól van. Megyünk, zenélgetünk, és akkor egy kis helyi témával fogunk majd foglalkozni, úgyhogy oda is várjuk persze majd a hallgatói hozzászólásokat. Zenével megyünk tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
9: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
10: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Levelet írt Balassagyarmat polgármester az önkormányzati rendszer problémáiról a terület és vidékfejlesztési miniszternek. Csak Gábor dr. Lőrinc Viktóriának 7 javaslatot tett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 178-5000 főnél nagyobb, de nem megyei jogú város 2,2 milliós lakosa évtizedek óta nem kap címzett fejlesztési és pályázati forrást. Ez szerinte orvosolni szükséges. Emellett arról is írt a tárca vezetőnek, hogy 2022 óta elmaradt az inflációt követő feladatfinanszírozás. Ennek kiigazítása a legfontosabb. A polgármester a versenyképes járások program felfüggesztését is kérte, valamint a polgármesteri juttatásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy bármennyi is legyen a megállapított bér, azt ne a mostani éves átlagbérhez, hanem a köztisztviselői béremelésekhez igazítsák. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás a Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több százmilliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja.
12: Időjárás.
1: Időjárás.
11: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
11: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
12: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
13: Itt is vagyunk, jó reggelt mindenkinek, Sanyika, neked is jó reggelt, hello!
14: Viszont jó reggelt, neked is hallgatok.
13: Igen, és aki már velünk kelt korán, az tudja, hogy fogunk foglalkozni ebben az órában azzal, hogy az Európai Parlament elsőprő többséggel fogadta el az első uniós szintű állatvédelmi jogszabály tervezetet, ami javaslat alapján a kutyák mellett most már a macskák számára is kötelező lesz a mikrocsip és a regisztráció.
14: Miért vártak ezzel eddig?
13: Ez az első gondolatod?
14: Igen. Hát azért, bocsánat, a macskák sokkal csavargósabbak, sokkal szabadabban élnek. Őket nem tud bekorlátozni, amíg egy kutyát, ne adj Isten, ne tegye senki, mit tudom, láncra kötöd, érted, meg becsinálod úgy a kaput, a kerítést, hogy a kutya nem megy ki.
13: A macska kimegy.
14: De a macska biztos, hogy kimegy. Hát nem is
13: érted. Tudom, nektek szóval... is ott van Nokedli, érted.
14: Meghalt szegény.
13: Ó, tényleg.
14: Ő már nem költözött át
13: vele. Ajjágyem a szívét, puszeldi Nokedli, hát igen.
14: Arany szívem, hát...
13: Neked benti macska volt, az ugye nem mentő ki.
14: Hát azért az udvaron kint volt, de kint soha volt? Nem. Max a kapuig kiment, aha, szétnézett, de visszajött. De úgy nem volt egy ilyen csavargós, ő udvartalanítva volt.
13: Aha, és fontos.
14: Hát mielőtt olyan két héttel mielőtt elköltöztünk volna, akkoriban már úgy beteg volt, akkoriban csak bent volt, uh-huh, és akkor este így nagyon odakúszott angyalkához, ő odahozta hozzám, és másnap reggelre szegény kim így álmában meghalt. Figyelj, 15 éves.
13: Az azt teljesen rendben, az mennyi macska évben? 63 ezer? Nem tudom, hogy számolják.
14: Ugyanúgy héttel szorozzák.
13: Igen, na, oké. Beszélünk majd erről mindjárt, és ugye ennek azért van, akár Pespár megyét, a Dunakanyari, tehát nyilván Vác környékén is, vagy Vácon is rengeteg csavargó macska van, Balassagyarmat környékén is rengeteg csavargó macska van, viszont nem foglalkozol vele annyira, ezt sokszor beszéltük már, hogy ugye mész az utcán, én is tekertem biciklivel, ott egy macska, jó, ennyi, érted, de ha mondjuk egy, nem tudom, egy kis tacskó szaladgálnak, akkor azért lehet, hogy megállnék és telefonálnék egyet mondjuk a Dallas Szilviéknek, de ha mondjuk egy ilyen kóbor macskát látsz, akkor úgy annyira nem hat meg, sajnos nem, azt lehet mondani, mert hogy úgy nem foglalkozol vele, holott a macska baj, ilyen téren azért szintén itt van és kézzel fogható, úgyhogy ennek a helyi vonatkozását is megnézzük majd. Lesz egy szakértőnk, mégpedig ugye a Bolyhos Cica Alapítványnak a vezetője, Fodor Zsuzsannával beszélgettünk mindjárt. Egyrészt ugye, hogy véleményezze, mert hogy sokan felháborodtak ezen, mert hogy igen, tehát hogy minek? Mert ugye ilyen fogyóeszköz a macska, nem kell becsippeltetni,
14: de
13: tudod,
14: ez
13: meg
14: milyen? Hát ilyesmi. Egy élő lényről beszélünk.
13: Igen, hogy nem kap oltást sem, nem viszik orvoshoz, jön a következő úgyis, és akkor tehát, hogy érted, tehát egy ilyes sztori van, meg azért én talán legutóbb, mikor beszélgetünk, akkor ezt eszembe, hogy ott a volt laktanya területén ott ilyen macska kolónia van már, tehát hogy így be is vadulnak, meg így, tehát ilyen falkákban járnak már, vagy nem tudom, úgyhogy azért itt helyi szinten is van probléma, és hogyha a chip meg a regisztráció, akkor lehet, hogy ez azért ezt egy picit vissza fogja fogni, úgyhogy Zsuzsival mindjárt beszélgetünk erről.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Citás, macskás témánk van, jó rádiózást kívánunk minden Nógrád és Pest vármegyei hallgatónak, meg persze üdv a felvidékieknek is. Kvázi ez mindenkihez szól, mert hogy ahogy mondtuk az előbb, ugye hát az Európai Parlament elsőprő többséggel fogadta el az első uniós szintű állatvédelmi jogszabálytervezetet, és a javaslat alapján a kutyák mellett a macskák számára is kötelező lesz a mikrochip és a regisztráció. Ugye ezt nagyon kezdtük helyes mondani, és ugye Sanyika ezt nagyon-nagyon helyesli, ugye?
2: Igen, és támogatom ezt a dolgot, már réges-régen be kellett volna ezt vezetni, mert ők féktelenebbek, sokkal jobban el tudnak kóborolni a cicák, el is kóborolnak, tehát ők egy alap esetben egy ilyen szabadabb életmódot élnek, és sokkal szabadabbak, és megfoghatatlanok. Amíg ugye mondottam itt a bevezetőben, hogy kutyánál mondjuk el tud keríteni az udvarodat, ne adja a jó Isten éppen mondjuk megkötöd, ne tegye senki, nyilván, mert a kutyán is az a jó, ha szabadon van, de a macskával nem tudsz mit csinálni. Tehát őt olyan ösztönnel rendelkezik, olyan szabadság érzete van, olyan szabadság ösztönnel rendelkezik, őt nem tud megállítani. Ő, ha el akar menni, akkor csavarogni, mit tudom én, csajozni, pasizni, akkor elmegy.
1: Aha.
2: Visszafoghatatlan egyszerűen.
1: Na, igen, nyilvánvalóan, és ugye ebből többet látsz kvázi az utcákon, ugye Balassoremati példát vettünk alapul, hogy én amikor szoktam jönni lefele itt a Springadombon ide a rádió reggeli műsorához, ugye bekészülni a stúdióba, akkor én mindig látok két-három kóbor macskát, és ugye ezt már talán korábban is mondtuk, ezt mondtuk az előbb is, hogy annyira az ember úgy nem sziszem föl, vagy úgy nem kezdi azt, nem tudom, hogy hívogatni tényleg az állatvédőket, mert kóbormacska. Nem azért, mert kóbormacska, érted? Tehát a kutyával valahogy másképp vagy, mert bár azért lehet látni a közösségi oldalakon posztokat, hogy akkor ki ez a cica, de a kutyás posztokból azért nyilván sokkal több van, hogy akkor erre kóborol, arra kóborol, és talán ugye valahogy ezt lehetne egy picit átbillenteni, gondolom én, azzal, hogyha itt azért ez a mikrocsipes történet megvan, meg hát ugye tényleg az, hogy rengeteg kóbormacska van, például Balassagyarmaton is. Tehát ahogy mondtam, hogy van egy ilyen csapat, azt hiszem ott, nem tudom, hogy van-e még a laktányának az udvarán, és ugye azért ők már ott egy kicsit el tudnak vadulni, tehát hogy azért ez sok problémát tud hozni. Úgyhogy égető volt a kérdés valóban szerintem, úgyhogy beszélgetünk erről még pedig ugye helyi vonatkozásban, mert hogy a Balassagyarmati Bajos Cica Alapítványnak a vezetője, Fodor Zsuzsi van velünk, akivel egy picikét átbeszéljük azt, hogy látja ennek a jogszabálynak, javaslatnak a bevezetését, és hát tényleg akár mondjuk a munkákat illetően is, hát meg fogja akár könnyíteni tényleg mondjuk egy ilyen új jogszabályváltozás azt, hogy nem lesz már annyi sok kóbormacska, úgyhogy Zsuzsi itt is van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
1: Na, talán kezdjük tele akkor azzal, hogy te, mint egy macska mentő állatvédő alapítványnak a vezetője, azért véleményezt kérlek, hogy időben vagyunk még, jó, hogy meglépte ezt az EU, hogy vélekedsz róla, Zsuzsi?
3: Ez nagyon jó, hogy meglépte ezt az EU. Igazából ezt az egész törvénytervezetet, ugye ez nem csak a macskákról vonatkozik, a kutyás csipelése az Magyarországon alapból már kötelező, viszont ez szabályozni fogja az állatok tenyésztését, a szépészeti beavatkozásaikat, az

0: Oké, de jól érzem azt egyébként, Zsuzsi, hogy tényleg valahogy mondjuk, ha meglátok én is tényleg kint egy kóbor macskát, teszem azt akár falun is, akkor, vagy egy kint kibejáró macskát, bocsánat, akkor pont éppen ebből a kibejárkálásból adódóan azért úgy nem nagyon, hogy mondjam, érint meg ez idézőjesen, hogyha mondjuk tényleg, ne adj Isten, egy kinti kutyát látok, értem, mire gondolok, hogy akkor kevésbé vagyunk érzékenyek mondjuk a cicákra, amelyeknek most...
1: Gondolom a méreteiből adódóan is.
0: Hát igen, csak ugye tudod, nem hogy mondjam, tehát hogy nem fogsz egyből mondom telefonálni a Dallas Szilviéknek vagy a Zsuzsiéknak, hanem érted, mire gondolok. Ez mondjuk ez jobb, hozhat mondjuk ilyen változást ez ügyben is a csípes történet szerinted?
2: Hát én nagyon remélem, hogy hozhat, és azt is nagyon remélem, hogy 15 év múlva már azért a felelős állattartás eljut arra a szintre, hogy a cicákat azért benti tartásúvá teszik, mert azért már most is legtöbbször, mint elő csak bentre adunk cicát örökbe, nagyon jól el vannak bent, csak itt vidéken még ez a kinti tartás, ez sajnos még eléggé divatos.
0: Komolyan? Tehát ugye, hogy csak úgy adtok ti például, hogy akkor az nehogy kimenjen, ne legyen megint elkóborolás, hanem akkor az benti tartásra adjátok csak örökbe.
2: Bizony, és nem csak mi, hanem az összes állatvédő szervezet.
0: Ezt nem is tudtam. Wow. Tehát, hogyha akarok egy legerésző, nem tudom én, kinti macskát, akkor azért nem biztos, hogy rábólintotok. Hogyha... Jó, csak igen. Mert ugye itt azért itt is van az, hogy ilyen pró-kontrákkal szoktatok azért találkozni a témát, illetően tudod, hogy akkor a macska az egy kinti állat, és akkor hát, hogyha benn van a szobában, akkor korlátozzák az ösztöneit meg, nem tudom, és akkor hát akkor te állatkínzó vagy, hogyha benti macskát tartasz meg.
2: Szoktunk, sajnos még minden mai napig tartja magát ez a nézet. Való igaz, hogy a cicáknak, hogyha kint vannak, akkor azért elég járnak be napi szinten, ennél fogasok baleset is éri őket, ezért nem is szerencsés őket kint tartani. Aha. De hogyha úgy van nevelve, akkor egy cica bent nagyon jól érzi magát, és az udvarokat is, hogyha esetleg kinti benti tartású, a cica lehet biztonságossá tenni, cica hálóval, léteznek már ilyen cicás kerítések, görgetők, amit fel lehet szerelni a kerítés tetejére, úgyhogy azért most már ez is kezd divatba jönni, mi pedig állatvédőként ezt a vonalat ugye erősítjük, és ezt próbáljuk az emberekben elültetni.
0: Ezt akartam pont kérdezni, Zsuzsi, hogy akkor mi van még, amiben azért javulnunk kell? Tehát az ivartalanításban, nem tudom, mert tényleg a felelős állattartás bizonyos szegmensében azért még van még azért bepotolni valunk?
2: Hoho, nagyon van. Sok Nógrád megye sajnos eléggé elmaradott régióban a tekintetben néz. Azért az ivartalanítás, az a felelős állattartás alapja kellene, hogy aha. legyen. Mi azt tapasztaljuk, hogy azért egyre több gazdi ivartalanít, és nagyon nagy igény van ivartalanításra, tehát a mi ivartalanítási programjaink körülbelül másfél nap alatt be szoktak telni.
0: Az igen.
2: Azért az egy elég gyors folyamat.
0: Hát el is hiszem egyébként.
2: Nyilván a mai cicagazdik már a fiatalabb generációknál már azért evidens, hogy a nőstény cicákat ivartalanítják. A kandúrokat is célszerű ivartalanítani, sőt, mi ugye azt is kötelezővé tesszük az örökbeadáskor. Aha. Az együttélés miatt fontos, tehát a kandúrok azért eléggé szagosat vizelnek, mikor jelölgetik ugye a környezetüket. Igen. Elvognak, elmeszkálnak, baleset éri őket. Lehet őket is célszerű ivartalanítani, nem beszél az egészségügyi problémáikról.
0: Aha. Jó, csak azért mondom, hogy nekem is hirtelenjében, ugye akár a laikus hallgatónak is szigorú szabályoknak tűnhetnek azok a elvárások, amelyeket mondjuk ti kötelezővé tesztek, akár idézőjelesen, hogyha egy örökbefogadásról van szó. Ugyanakkor meg ez az alapnak kell, hogy lennie. Ugye, amiket te is elmondtál, hogy akkor benti, ivartalanítás, tehát hogy a felelős állattartás az kb. Itt kezdődik.
1: De bocsánat, de benti, hát akkor mi értelme van a masira? Azt, hogy most ő ott döglik, és csak simogatjuk őt. Jaj, de cuki, jaj, de hát végezze a dolgát. Legyen kint, fogja meg az egeret.
0: De más ez már. Mondjuk azt, hogy meg. Fogja meg az egeret, tehát, hogy hol, érted? Tehát, már manapság a falunk sincs, nem tudom. Tehát, hogy ezek már elmúltak ezek az idők, nem, Zsuzsi?
2: Igen, tehát az állattartás az kezd átalakulni, mert nem most, hanem az elmúlt 10-20 évben azért az állatok már családtaggá váltak, aminek mi nagyon örülünk, és hát nyilván egy befogadott cica, vagy egy cica is már azért inkább családtag funkciót tölt be, mint egyrészű funkciót. Falun ez azért még nyilván nem ennyire tart elő, de
0: de ez már egy kicsit más felé megyünk.
2: Átalakul az állattartás, hogyne.
0: Igen. Jó, figyelünk rátok is. Jó, Zsuzsi, és akkor ha van már itt lépés, akár újabb, nem tudom én, ilyen kis pontok, hogy akkor ez hogy is fog történni, akkor majd beszélünk, és nagyon sok sikert kívánom nektek továbbra is. Hajrá!
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük, hogy itt voltál! Szia, szia! Szia, minden jót!

0: Na, igen. Azért mondom, már nincsenek ilyen egerészős cicák szerintem.
1: De kell, de nem, hogy... ez, hogy társ legyen, hát ne haragudjál.
0: Hát neked milyen volt a nokedli? Mit hát csinált ez a macska?
1: Azért az egeret megfogta.
0: Megfogta?
1: Tudod? Azért átment a Pistáikhoz, a szomszédba, ott rengeteg takarmány volt, még galambokkal foglalkozik a Pista.
0: De hát akkor a galambokat egeret fogta meg. Mi a macska lehet?
1: Nem, galambot is fogott.
0: Olyan szép, is szegény Pistának a galambét megette nokedli. Gratulálok. Na mindegy, igen.
1: És azért, de nagyon érdekes volt, mindig letette az ajtó elé az egeret, ha talált.
0: De jó, benne, igen, de ez már tényleg, a Zsuzs is mondta, hogy ez már nem annyira divít. Tehát azért veszel cicát, hogy otthon, jó, lakásban, tehát otthon legyél, duromboljon, megeteted, ott az alom, kitakarítod, cicus gyere, tehát hogy legyen valaki mellette,
1: és pluszban család funkcionál. Én ezt teljesen értem, de azért alapesetben ne vegyük már el a gyakorlatilag az ő...
0: Mit?
1: Ne vegyük el tőle az egerészést. Ne, csak arról szóljon már a macska.
0: De nem minden macska egerészik ember. Tehát, hogy nekünk is rokonok, mert volt macska, nem mindegyik szupar rá az egérre. Tehát, tesz rá, az kész, ennyi, érted? Tehát, hogy ez sem, hogy akkor mindegyik macska egyből egerészik. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor csíp lesz, kedves macskatartók, ugye, hát nem holnap, azért egy jó pár évet még azért, amíg ez így áll, azért még várni kell, de tessék erre is majd lassan fölkészülni.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Csipek kerülnek a macskákba, és ez a témánk még egy pár percig, és ebben volt a segítségünkre Fodor Zsuzsanna, a Balassagyarmati Bolyhos Csica Alapítvány vezetője, akivel tudtunk egy picit beszélni például a Nógrád megyei helyzetről, ami ugye itt a felelős állattartást illeti, illetve arról, hogy az, hogy akkor egy friss EU-s döntés szerint ugye már készítik elő azt a jogszabályt, hogy akkor tényleg a kutyák mellett most már a macskákat is csipeltetni kell, mit vár tőle, és ez mennyire fogja mondjuk, akár teszem azt egy balassagyarmati városban a kóbor cicákat, vagy a cicák számát csökkenteni. Tanulságos volt. És
2: ez az Zsuzsa is támogatja ezt a dolgot.
1: Abszolút,
2: nyilván.
1: Hogy ne.
2: Tehát ahogyan én is támogatom, hogy be legyenek csippelve a macskák, tudod, hogy régen, hogy mondják falun, chips, legyen chips benne.
1: Igen, tudom,
2: mint chips. A kutyákban.
1: Igen.
2: Legyen, persze, tény is való. Bár én Zsuzsával nem értek egyet, de veled sem, ne haragudj meg, hogy azért oké, társ, nyilván családtag, egy kutya is, meg egy macska is, de azért, bocsánat, mindenki tudja, hogy mi a feladata, hol a helye. Én azt mondom, hogy azért a macska igenis, hogy a ház körül persze legyen kinti benti cica, ha úgy van, tehát szökjön be is egy kicsit, pihenjen ott a konyhába, a széken, ahogy nálunk is, de azért a legtöbbször nyilván kint volt, és fogja meg az egeret, de az, hogy csak egész nap ott döglik a kanapén, nem csinál semmit, csak zabál, érted, szóval azért meg ne haragudjatok, nem tudom.
1: Akkor te tartsuk. Én vagyok egy lakásban élek, és szeretnék mondjuk egy macskát, mondjuk, mert hogy érted, hogy legyen valaki mellettem, és akkor hozok egy macskát, akkor ne hozzak?
2: Hát ha lakásban élsz, és nem tudod kiengedni, akkor nyilván, de szerintem őnek
1: minek engedjem ki?
2: Hát őnek is van igénye a mozgásra, a levegőre.
1: Hát ott van, nem? Egy 60 négyzetméteres lakás, hagyjál már.
2: Hát akkor te sem mennék ki a lakásból. Most
1: mi?
2: Bocsánat.
1: Mi az,
2: hát,
1: hogy
2: te sem mennék ki a levegőre, mert ott van a nagy lakás, járkálsz össze-vissza.
1: Jaj, ne, hagyjad már, nehogy összehasonlítsam egy embert egy macskával, Sanyi, hát adjál már, komolyan
2: érző,
1: mondom.
2: Élő lény, hát neki is szüksége van a mozgásra, a társaságra, más macskákkal, macskaparti, tudod, mennyi macskaparti van honton?
1: Mi az, hogy macskaparti?
2: Hát így a macicák összejönnek, és akkor...
1: Ja, azt akkor egymásra rádurrannak, és akkor lesz majd 73 ezer plusz macska, és akkor már a falu mindenki, ugye, vagy fején nyomják őket, vagy beteszik őket egy hordó vízbe. Ugye ez úgy szokott lenni. Tehát pont erről beszélt a Zsuzsi, hogy ez például azzal ugye, hogy ők úgy adják csak örökbe itt a Balassagyarmaton, hogy otthon van. Tehát nem engedett ki, ivartalanítod, mert akkor ott vagy, hogy a partszakad, érted, kimegy, nincsen ivartalanítva, összejár macska parti van, mint honton, aztán megint ott, hogy ott vagy, akkor vemhes lesz, és akkor megint van 10 cicád otthon. És mit csinálsz vele? Hova rakod? És akkor jön a papa, vagy a mama, és akkor beteszi a hordó vízbe, és akkor elúszia. Ugye? Na, tehát jó. Ugye pont, nem, és akkor ez van. Vagy érted, fejen nyomják őket, és akkor belássa őket hátul a kertbe. Tehát ez szokott lenni általában. Tehát pont ez ellen ágálnak, és ez ellen dolgoznak a Zsuzsiék. Úgyhogy érdekes kérdések ezek egyébként. Nem lesz macskám, hát már bocs. Csak a hipotézis véget tettem fel.
2: Nem, nekem sem. Pedig
1: nem lesz már Lokelli után?
2: Nem, ez egy fájó pont volt, inkább kutyát is. Van érdekes, hallod, itt pont azon gondolkodtunk a nyakával, hogy itt mászkeltünk valamelyik este itt Pesterzsébeten, hogy itt lakunk, és szinte csak kutyát láttunk. Kutya az szinte mindenhol van, a sok tacskótól kezdve minden. Talán egy vagy kettő cicát hallottunk a távolban, meg gyakran látott is, de hogy szinte csak kutyák vannak.
1: Hát akkor itt az ideje beszerezni egyet, Sanyikám.
2: Kutyát akarok én is.
1: Na, jó van. De attól függően lehet macskár, és akkor fogja az egeret, a kutyát megőrzi a házat. Ennyi, és megvannak így egy duóban. Na, jó van. Dalokkal folytatjuk a reggelt, aztán pedig majd jövünk vissza hamarosan. Bárkinek bármi, akkor a Viberünk 0630 566 22 62, de gondolom, ezt már tudjátok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
12: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
11: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
13: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Zajlik a vizsgálata a Bánkitóban, pénteken délután megfulladt 15 éves fiú ügyében. Az országos mentőszolgálat Rétsági és Berceli egységei, a Rétsági hivatásos tűzoltók, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság fővárosi búvárszolgálata és a Nógrád-Vár megyei rendőrség erői mellett az Ipoly-völgyi különleges mentők búvárszolgálata is azonnal a helyszínre indult 4 fővel, valamint vízi baleseti egységükkel. A különleges mentők beszámolója szerint a helyszínen lévő fürdőzők, vendégek, barátok és a rétsági hivatásos tűzoltók emberfeletti küzdelmet folytattak, hogy megtalálják a fiút. Ám a tó azon részén 3-4 méter mély a víz, így az nem járt eredménnyel. Hozzátették, a helyszínre érkező búvárok azonnal megkezdték a víz alatti kutatást, amelyben rövidesen bekapcsolódtak a fővárosi búvárszolgálat szakembere is. Végül egy hivatásos és egy önkéntes kereső párosnak sikerült megtalálnia és kiemelnie a fiút a vízből. Bánk önkormányzata ma este 8 órától csendes megemlékezésre hívja a lakosokat. Megbeszélést folytatott Szádocki Imre a Váci Városi Evezős Klub elnökével. Az önkormányzati képviselő a találkozóról beszámolva közölte, a Fekete Károllyal való egyeztetés fő témája a klub fejlődése, illetve az egyesület jogi és anyagi helyzetének rendezése volt. Hozzátette, úgy véli, jelenleg az egyik legfontosabb kérdése az evezősök által használt ingatlan jogi hátterének rendezése, hiszen a klub célja, hogy az általuk használt épület a nevükre kerüljön. Az anyagi helyzet javítására felmerült a terület mellett egy street food büfé létesítése is, melynek bérleti díja az evezős klub bevételét gyarapítaná. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. Elutasította az orosz elnök ukrán hivatali partnerének azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Vlagyimir Putyin Volodymyr Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán elnöknek, hogy ne féljen és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, hogy aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló.
13: Időjárás.
14: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
13: Közlekedés.
14: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
15: Ez a reggel.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Mi van a padláson? Ez az óra kérdése, és már tudok szemezgetni, gyerekek. Jó, a hozzászólásokból.
2: Kettőt mondja.
1: Azt mondja, kamaszként egyszer titokban felvittem a padlásra a cigimet meg a kis rádiómat. Azt hittem, senki nem tud róla. 30 évesen anyám csak annyit mondott, ugye tudod, hogy végig hallottuk fent a Bon Jovit? Ez az, gyerekek, ezt így kell csinálni. Azt mondja, Erika írja azt, hogy a férje minden évben megfogadja, hogy kidobálja a lomokat a padlástra, aztán felmegy, talál valami régi relikviát, leül nosztalgiázni, és este 6-kor lejön egyetlen dobozzal, benne 2 csavarral, meg egy videóton távirányítóval.
3: Igen, ez ismerős.
1: Az, ugye?
3: Én a pakolással voltam így, tudod, hogy pakoljunk el, amikor ide költöztünk, és helyére mindent, találtam egy dobozt, és annyi minden volt benne, hogy órákig el voltam vele.
1: Igen? Tehát, hogy persze, így, hogy egy ilyen jó, régi emlékek,
3: de jó,
1: meg ilyesmi.
3: Hova te, persze, és mi lesz vele, hol legyen, tudod, és úgy onnantól kezdve nem volt fontos a pakolás.
1: Igen, mert ugye mit teszel föl oda? Olyat, ami még később jól lehet, de akkor miért teszed föl annyira föntre a padlásra, mire mondjuk, tehát valami elérhetőbb közelségbe?
3: Mert ott nincs útba.
1: Ott nincs útba.
3: Ott találkozol le minden nap.
1: Olyat teszel föl, amit később használhatsz, vagy olyat teszel föl, amit nincs szíved kidobni, bár tudod azt, hogy a bűnös életbe semmire nem lesz jó.
3: Mind a kettő igaz, és alapesetben a magyar ember egy gyűjtögető, mert mindig azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk majd, hát ha jó lesz valamire, és aha, akkor ne kell érte pénzt adni, ezért eltesszük, de mivel ugye tele van a garázs, a komra, honnan csak úgy mondtuk, hogy komra, a kamrát ugye, tele van, ne legyen útba, hova tegyed? A padlásra. Mert ott tényleg elfér, ott nincs útba, ott nincs az, hogy mit tudom én, nézed, minden nap ránézel, nincs az, hogy elbotlasz benne, vagy akár, és ha mondjuk teszem fel valamikor évekkel később, vagy neked, vagy a szomszédnak, vagy bárkinek, családtagnak kell, jaj, nekem lehet, hogy van a padláson otthon, most mit tudom én, mondjuk, akár egy kimondhatom, mert miért nem, már nem gyertek, egy Warburg hátsó lámpa például.
1: Aha.
3: És nem dobod ki.
1: De miért ne? Tehát, hogy én most rajtam emberére akadtál, mert ugye azt tudják a hallgatók is, meg itt a Norbert beszéltük, hogy én brutálisan kidobós vagyok. Tehát, hogy én nagyon. Tehát, hogy amire nem néztél már rá egy éve, az ki a kukába?
3: De lehet, hogy mit tudom én később.
1: Mi?
3: Bocsánat, van egy nagyon régi rádiós magnum.
1: Igen.
3: Kimondhatom, mert nem gyártják, ez a Videoton. Olyan nehéz, szerintem mamutot agyon lehetne vele csapni.
1: Jó, de igen, és?
3: Szól a mai napig, csúnya.
1: De nem fogod használni, mert ott van a Bluetooth lejátszód, meg ilyenek, tehát nem fogod használni.
3: De akkor sincs, annyitól van.
1: Jó, de
3: nem dobom ki. Nem, megvan, áthoztam gyárról is ide.
1: De akkor meg tedd föl valahova, és akkor a gyűjtőnek add el, hogyha működik. Ennyi?
3: De hol adnám el? Hát az
1: de akkor meg tedd valami olyan helyre, ami érted valami, hogy akkor ez egy relikvű, ez egy régi működő műszaki cikk.
3: Fölviszem a padlásra.
1: Hát akkor meg olyan, mint nem is lenne. Érted, mire gondolok? Nekem ez a halálom.
3: Föl tudok menni érte, meg tudom fogni, meg tudom, működik is, tehát be tudom kapcsolni.
1: Jaj, tudom, mikor fogta fölmenni, lehozni, hogy akkor bekapcsolt. Mondom, Bluetooth, izét, kész, ismerlek már, mint a rossz pénzt. De akkor meg miért nem rakod oda, hogy akkor csinálsz egy ilyen kis valami, érted? Szobában valami bútor rárakod, és akkor kész, ennyi ott van. És egy ilyen kiállítási tárgyként, egy bútor részként már ott van, érted?
3: Bocsánat, szar van nálunk, így ilyen régi dolgok, angyalk, amiket így összegyűjtött, elhozott, meg igen, pont beszéltük, hogy itt simán lehetne egy retro múzeumot, hát gondold el, hogy ezt akartam is veled beszélni, mert Almási Zolival beszéltünk, hogy ilyen Commodore 64, meg mit mondta, hogy ezeket elviszi, de ugye rengeteg bakelit lemez.
1: Hát, az már kukas annyi kaza, ne foglalkozzál.
3: Meg rengeteg DVD, videokazetta, iszre.
1: Hát, ezek hát már kuka, ezeket már hagyjad, ez már kuka. Tehát a bakelit az biztos, hogy az off szerintem, tehát pláne, hogy a padláson volt, meg ott hideg, meleg.
3: Nem, semmi baja.
1: Nem hiszem én.
3: Benne van a csomagolásában,
1: hallom. Az mindegy, de szerintem annak már
3: azok
1: már
3: az
1: mert ez régi jugoton, meg ilyen izért nyomatok, azok nem sok mindent érnek szerintem. Tehát nem hiszem, hogy ott óriási kincsek lennének. De esetre, de akkor miért nem csinálod azt most, hogy tiszta lappal lehetett volna indulni, és annyi, mert most te pont költöztél, hogy akkor megy minden a konténerbe.
3: mert fájt volna, mert egy időtlen hiányzott volna. Mert jó azt megmutatni, akár most itt van a kisunokának, tudod, hogy ilyen is van. Tehát őnekik ez, őnekik, hát elmegyünk iskolába, és akkor mit tudom, kazettát, érted, a mai 10 évesek el se tudják képzelni, milyen egy kazetta. És nekem például rengeteg rendes magnó kazettám van.
2: És akkor fölmész hallgatni? Hagyjál már, tudod, kirekettes meg.
3: Hát nem, akkor nem, de megvan.
2: De van egy olyan, akkor tudod, hogy akkor az ott fönt van jó helyen, az ott van, az ott van nekem az. Igen. Az.
3: Igen. Szerintem van vagy 100 darab sima kazettem.
2: Oké.
3: Okay. Szerintem tényleg van. Hát figyelj, nem ok nélkül hoztuk el, 6-szor fordult a kis.
2: Hát de mi az ok neki akkor azért, hogy áttett egyik padlásról a másikra? Az ok.
3: Most ez kellett.
2: Hát oké, de hát hogy
3: ez volt, jó.
2: Én emlékszem, hogy én, ami most fönt, nekem a gyerek játékai maradtak még font, kvázi azok azért maradtak fönt a padláson, mert azok ugye Star Wars-os relikviák, tehát az összes szereplőnek a kis bábuk, meg a kis figurák, meg makett, meg nem tudom én mi, amiket én gyűjtöttem, azt tényleg megtartom, mert ennek kvázi egyfajta eszmei értéke is van. Meg hogyha egyszer majd nyerek egy ötöst a lotton, és csinálok majd egy nagy házat benne egy cave-vel, akkor majd azokban szépen ilyen kis üvegizénok, ott lesznek majd kiállítva, és az olyan klassz lesz majd egyébként. Tehát, hogy nekem ennek van célja, tehát nem azért raktam fel, hogy akkor ott mondjam, hanem annak van célja, hogyha egyszer ez összejön majd, akkor azt majd ki fogom valahogy állítani, majd csinálni. Tehát, hogy igen, de én mindent csapattam, és föl, jé, na hát, ekkora hely van a padláson, és akkor majd lehet más funkciót is tenni bele. Na, jó van, nálunk egy régi Orion rádió porosodik fent, még működik is, néha csak azért bekapcsolom, hogy úgy recsegjen a Kossuth, mint gyerekkoromban.
3: De aranyos, tök jó.
2: Igen, a padláson van apám összes egyik kazettája. Modern Talking, Neoton és egy titokzatos magnó felvétel, amin valaki hortyog 46 percig.
3: Jelentkezz, hívj engem, beszélgessünk.
2: Olyan úgy zemélyek, hogy a Karvaj felé tendáltak, kedves hallgatók. Azt mondja, hogy igen, egy működő videómagnót ír valaki, a gyerekem azt hitt, hogy kenyérpirító. A padláson őrizzük nagyapám katonai ládáját, senki nem meri kinyitni, mert állítólag egy befőttes üvegben van benne a pálinkája 1972-ből.
3: Asztal!
2: Vannak azért sztorik. Mi? Tehát, hogy a mamám padlásán találtunk egy bontatlan sportszeretet a 84-es olimpiáról, még mindig keményebb, mint a mostani. Hát az már nem is tudom, mi történik ott már. Igen. Én egyszer a padláson találtam meg a karácsonyi ajándékaim a december 12-én, azóta sem néz rám ugyanúgy anyám. Írja Feri. Van benne valami egy... Igen, azért azok a titkos rejtek helyek, hogy a padlás, hogy akkor eldugd, ezért nem, te úgyse fogsz fölmenni.
3: Én is találtam, bár én a szekrénybe, anyuék elmentek ki a mamihoz, én meg kutattam a karácsonyi ajándékom. Én hülye meglehettem. Nekem volt kellemetlen érzés, úgyhogy
2: hát
3: ne tegyétek.
2: Igen. Na, azt mondja, hogy egyszer nagy takarítás közben felmentünk a padlásra, és találtunk egy lezárt bőröndöt. Mindenki meg volt győződve róla, hogy valami családi titok lesz benne. Kinyitottuk 3 kiló gomb, 2 fél pár kesztyű, és egy 87-es lottószelvény volt benne. A pózóta is mondja, hogy majd egyszer ellenőrizzük.
3: Lejárt a 90 nap, úgyhogy mindegy.
2: Igen. A mi padlásunk maga a magyar történelem, van fent szocialista turmixgép, 3 Orion rádió, egy hibátlan rakéta porcivó, és legalább 5 doboz olyan befőttes üveg, amit idézőjelesen kár lenne kidobni. Na ezt mondom, hogy ezt ne időzi el, mert de ki kell dobni. Azt írja még, hogyha egyszer jönne egy régész, akkor szerinte sírva fakadna az örömtől. De dobjátok ki, gyerekek, tehát ne is kedjetek már.
3: Nekünk is volt egyébként, azt mondtam angyalkának, hogy úgy sesszük meg, és akkor kiderült, hogy mit tudom én 17-ben vagy 18-ban csináltam, még befőttet anyukája. Hát mondom, ki fogja megenni?
2: Igen. Mi egyszer találtunk a padláson egy régi befőttes üveget tele pénzérmékkel, na, Sanyi, ugyanez, mint nálad, már számoltuk fejben a nyaralás, mire kiderült, hogy fillérek is lejárt jugoszláv dinárok. Jó. A nagyapám mindent eltett, de tényleg nagybetűkkel mindent.
3: Hát,
2: a padláson
3: nemzet vagyunk?
2: Megtaláltuk a régi televíziók dobozait, számlákat 1974-ből, és egy cetlit, amin az állt, ez még jó lehet valamire, nem tudjuk, hogy mire gondolt, mert egy fél ablakklincs volt hozzátűzve. Na én meg ezt mondom, látod, hogy oké, a gyűjtöget a nagyfater, meg te is, Anyika, de most mire jó egy fél ablakklincs?
3: Lehet, hogy a másik fele törik le, és azt kell. Hallod? Anyak is ilyen tévés doboz. És össze kellett rakni, és így ki kellett vinnem itt is a garázsba. És valahol igazán most elköltöztünk, most tök jó volt, hogy be tudtam dobozolni, Érted? És nem sérült a szállításnál.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Mi van fenn a padláson? Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Ez a kérdésünk is ugye egy ilyen Harry Potteres különleges könyv kapcsán kezdtünk erről beszélgetni, és arról, hogy akkor az emberek azok miért és hogyan gyűjtögetnek, pakolják föl a cuccokat, miért van fönt ennyi, miért nincs kitakarítva, és mihez kezdesz egy fél kilincsel, hogy az egyik komment erről szólt, vagy mihez kell, mihez sem, nem kell, érted, kész, ennyi. Tehát, hogy ki kell ezeket dobni.
2: A régi telefonjait sincsenek meg,
1: lennének már. Mit kezdjek velük?
2: Nem.
1: Most komolyan. Most mit kezdjek én egy 3310-essel, ami nem működik?
2: Istenem, de jó. Nekem is van 3310-esem is. Meg van még pont így már majdnem válásunk vége felé volt, tehát majdnem váltunk még a Tündivel, a volt feleségemmel.
1: Igen.
2: És így, mit tudom én, így valahogy bedöglött a telefonom, és akkor hát tudod, Anna Mária, én jó barát, és segített mindig így az életemben, mai napig ez megvan, ez a barátság, és akkor így beszéltünk, és mondtam neki, hogy figyelj, nem nagyon tudunk ma beszélni, mert a telefonom az halódik, és akkor mondta, hogy hát jön Pest, és akkor menjünk, vegyünk te, és vettünk valami egyszerű, tehát ilyen nem is bevásárló központba, hanem ez a Pici Árak nevű boltba.
1: Jó, igen.
2: Vettünk 3000 forintért egy kis pici aranyos telefont, nyomógombos, évekig működött, de mai napig megvan, és olyan aranyos, és olyan jó így összehasonlítani, hogy pedig most sincs nagy nyomógombos telefonom, de olyan jó volt, pont így pakoláztuk, amikor költöztünk, hogy ott a fióba kutattam, hogy mekkora sztori, abban is volt FM rádió, meg minden, és hogy, hát és hogy mégis.
1: Óriási.
2: Jó, nem volt rajta, tudod, internet, meg ilyesmi.
1: Igen.
2: Én értem, de akkor is a célnak megfelelt. Ja, és bocsánat, akkor elég volt hetente egyszer tölteni a telefonokat.
1: Istenem, bizony, hát ez hihetetlen. Na, most nézzünk még egy-két hozzászólást. Azt mondja, hogy igen, valaki ezt írja még szinte, hogy a padláson van egy doboz, majd jó lesz valamire feliratú kacattal, ez szerintem minden magyar háztartás kötelező eleme. Hát, ez egyébként így van. Igen, aztán, hát itt is van egy disznóvágásos történet, hogy nálunk egy fél disznóvágás felszerelés van fent, meg egy szóval bicikli, amin összesen 11 kilométert tekertek. Az is jó. Valaki azt írja, találtunk egy régi Barbie babát, aminek ijesztőbb a tekintete, mint bármelyik horrorfilmben. Az jó. Nálunk semmi különös nincs a padláson. Végre, csak az összes olyan kábel, amiről fogomunk sincs, az mihez tartozott. Ez is egyébként tipikus gyerekek. Tehát az ilyen kábelek, ilyen régi izé, VGS tucoktól kezdve minden, tehát hogy ez adja. Aztán igen, a mi padlásunk olyan, mint egy időgép, van fent régi iskolatáska, úttörőnyakkendő, magnókazata, első mobiltelefon, tessés anyuka itt van, és egy doboz floppy, a gyerekem megkérdezte, hogy ezek valami múzeumból vannak-e. Igen, hát úgy tűnik, hogy igen.
2: Ez a nagy dolog, látod, és hogy már a gyereked újdonságok és különleges dolgok ezek, amelyek a mindennapi életünk részei voltak korábban.
1: Nálunk van a padláson egy régi írógép, néha lehozom, hogy pögyöljök rajta pár sor, csak a hangja miatt olyan érzés, mint egy fekete-fehér filmben lennék. Jó, ebben lehet, hogy én vagyok egyébként, nem azt, hogy maradi, hanem inkább gyakorlatilasabb, vagy ilyen, hogy mondjam, pragmatikusabb, vagy nem tudom. De hát itt a hallgatók többsége az bizonyos szinten ragaszkodik a padláshoz, meg azokhoz a dolgokhoz, amik egyébként ott vannak fönn. Igen. Jó van, ezt átbeszéltük, megyünk tovább, és egy helyi témával folytatjuk majd, amely a slágerek után.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Levelet írt Balassa Gyarmat polgármester az önkormányzati rendszer problémáiról a terület és vidékfejlesztési miniszternek. Csak Gábor dr. Lőrinc Viktóriának 7 javaslatot tett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 178-5000 főnél nagyobb, de nem megyei jogú város 2,2 milliós lakosa évtizedek óta nem kap címzett fejlesztési és pályázati forrást. Ez szerinte orvosolni szükséges. Emellett arról is írt a tárca vezetőnek, hogy 2022 óta elmaradt az inflációt követő feladatfinanszírozás. Ennek kiigazítása a legfontosabb. A polgármester a versenyképes járások program felfüggesztését is kérte, valamint a polgármesteri juttatásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy bármennyi is legyen a megállapított bér, azt ne a mostani éves átlagbérhez, hanem a köztisztviselői béremelésekhez igazítsák. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megállóhelyén. Olvasható a tájékoztatás a Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést. Ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat. Emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja.
11: Időjárás.
10: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
10: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye! Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Fontos témánk van, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, már csak azért is, mert amiről beszélünk, az Ekte-Nógrád megyei sztori, és cuki is, meg fontos is, mégpedig ez nem más, mint az, hogy már javában zajlik, nagyjából ugye június végéig tart a Gida mentő akció.
2: Én nagyon, igazából bocsánat, de nem is nagyon hallottam erről.
1: Nem, hát nem mondod.
2: Őszinte vagyok veled, nem emlékszem rá, hogy...
1: Most nem tudom, hogy 2 éves a történet, de szerintem nem, hanem tavaly beszélgettünk erről először. Ugye az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek van egy drón szakbizottsága, és egy ilyen hosszú távú gidamentési programot hirdetett meg a vadászatra jogosult szervezeteknek a számára. Ez a bizottság, ez azt hiszem 2004 végén alakult még, és ugye 2005-ben hozták ezt létre, és ugye a Vadászkamara a vármegyei területi szervezetei a fő koordinátorok, és ugye a kezdeményezésnek a lényege az, hogy a vadgazdálkodók meg a földhasználók együttműködnek, és ennek révén valósul meg a vadmentés, tehát ezekben a napokban, hetekben az első kaszálások alkalmával ilyen hőkamerás drónok segítségével derítik fel a területet, és az ott esetleg megtalált gidácskákat, ugye a vadászok azok biztonságba helyezik el a már jó kialakult gyakorlat szerint. Tehát ugye annyi, hogy én mondjuk, te vagy mondjuk Sanyika, nem tudom én, a vadászember, aki ezt viszi, én pedig a gazdálkodó vagyok, és akkor szólok nektek, vadászoknak, hogy figyeljetek ide, én holnap reggel, nem tudom én, Őrhalom és Csesztve között, vagy nem tudom én hol, elkezdek mindjárt kaszálni, nekiindulok a gépekkel, és azért, hogy ne trancsírozzam fel az őzgidákat, gyertek légy szíves, és akkor eljössz te a vadászcsapattal mondjuk hajnalban, mielőtt én még munkához látok, az adott területet pedig ugye ilyen drónos, mindenes hőkamerás sztorival végpásztázzuk, és ugye ha megtalálják esetleg a gidát, akkor azt tudnak kikapják, én pedig nyugodtan mehetek úgy, anélkül, hogy darált gidahússal mennék végig gyakorlatilag a területen. Ez nagyjából erről szól ez a sztori, és abszolút a miénk, mert hogy a Szabó Laciék, aki ugye itt nekünk egy évek óta egy nagyon fontos vendégünk, szakértőnk, hogy mindig a vadászattal kapcsolatban a Lacival szoktunk beszélgetni, tehát kvázi ők találták ki ezt az egészet, és ezt ültették át a országos gyakorlatba. Úgyhogy ez zajlik. Ugye ez egy tök jó dolog szerintem. Na?
2: Igen, igen, tényleg jó. Nem emlékszem, lehet, hogy tavaly, mikor erről beszélgettem.
1: De pont nem voltál itt.
2: Lehet, nyáron tudod, azért én, nekem sokszor vannak ilyen táborok.
1: Hát ilyen tavasz-nyár környéke volt ilyen első kaszálások ideje.
2: Lehet, hogy pont akkor nem voltam. Én nem hallottam, de nagyon jó kezdeményezés, és nagyon tetszik ez a történet nekem. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy tényleg hogy zajlik egy ilyen történet nagyjából, meg hogy milyen eredménnyel fog zárulni, és akkor ennek most van gyakorlatilag, bocsánat, a szezonja.
1: Hát az ideje, akkor mondjuk egy így van, mert hogy zajlanak azok a kaszálások, úgyhogy mindjárt hívjuk a Latit, és akkor beszélgettünk vele, mert ilyen drónképzésekről is volt szó, hogy minél többen csatlakozzanak be. Beszélgetünk akkor erről vele egy kicsit.
2: Jó,

0: az íz.
1: Ez történt csütörtökön reggel.
0: Elindult, zajlik a gidamentő akció országosan is, és Nógrád vármegyében is. Ez a témánk, és ugye talán pont, hogy a Sanyika mondta azt, hogy ő a tavalyi beszélgetést valószínűleg nem hallottam, mert akkor nem volt itt éppen, és újdonságként hat, viszont nem volt nagyon lemaradva, mert tényleg egy újdonság volt. Tehát, hogy a tavalyi évben tudtunk, hogyha az emlékeim nem csalnak, először beszélgetni erről a kezdeményezésről, ami, ahogy mondtuk, abszolút innen Nógrád vármegyéből bukkant elő és indult el. És hát most megtudjuk majd azt, hogy egyébként mennyien csatlakoztak, vagy mennyire tudtak most már létszámban, igen, megnövekedett létszámban akár mondjuk a gazdák és a vadászok együttműködni, mert ugye ez csak így működik, és ugye ami a nehézsége ennek az egésznek erre, hogyha jól emlékszem, akkor erről is beszélgettünk tavaly, hogy ugye nem úgy van az csak, hogy így, tudod, így mindenki egyszerre kezd el mondjuk kaszálni. Tehát, hogy valakinek később, valakinek előbb, valaki most pont jó neki, pont van gép, kapott kölcsön, pont jó az időjárás. Tehát, hogy gyakorlatilag egyfajta ilyen sentinel-szerűen kell a vadászoknak kvázi készen állni, hogy akkor ha valaki szól, akkor hopp, reggel hajnalabb indulás, puff, és akkor menet. Tehát azért ezt mondjuk logisztikailag azért nehéz ezt azért kivitelezni, hogyha belegondolsz. Igen. Úgyhogy igen, gidamentés zajlik, ahogy mondtuk az előbb, tényleg ez egyfajta kooperáció és egy kvázi friss dolog. Úgyhogy Szabó Lászlóval beszélgetünk, aki ugye a mi fővadászunk, lehet ezt így mondani viccesen, mert vele szoktuk az elmúlt években átbeszélni mindig az ilyen vadászos témákat. Ugye benne van ebben a drónbizottságban, benne van ugye a kamarában, főtitkári, egyesületi elnöki poszton, és hát az ő fejéből pattant ki kvázi az, hogy akkor ezzel valamit lehetne kezdeni, úgyhogy a Laci itt van, és akkor beszélgetünk az idei évről. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
0: Szia! Na hát először is köszi, hogy szóltál nekünk, mert hogy tényleg azért most már ezzel is számolnunk kell, mint kvázi egy ilyen szezonális fontos eseménye, ami mondjuk itt körülöttünk van. Na, hogy indultatok neki akkor ennek a második alkalomnak most már, ugye? Hogyha jól emlékszem, akkor tavaly volt az első debütálás, és akkor most már azért gondolom a tavalyi év tapasztalatait is megfigyelve, átvéve tudtok akkor nekiindulni ennek a mostani szezonnak.
2: Igen, hát már kicsit könnyebb volt, mint a tavalyi év kezdete, hiszen a tapasztalatok és a drónok száma is több volt, mint a tavalyi évben. Időben elkezdtük maga a szervezést már decemberben, úgyhogy minden megyében sikerült egy ittfű koordinátor találni, aki felvállalja itt a koordinációs feladatokat. Ezek ebben az évben is megkapták ezek a koordinátorok kis fűjelző birétákat, ilyen nagy köröm, nagyságú, piros színű lesz ebben az évben. A gidáknak a jobb fülébe kerül be, tavaly ugye sárga színű volt, és a bal fülükbe került ez a fülyelző, számozott fülyelző.
0: Tehát akkor ugye ezeket megkapják a részvevő vadászok, hogy tudjátok azt, hogy mennyi mentett gida van akkor gyakorlatilag ebben az akcióban, ugye?
2: Igen, hát nekünk most már a drónszakbizottságnak ugye megvan a saját kis táblázati rendszerünk, ahol ezeket rögzítjük, pontosan hol keresték, mikor, hol találták, milyen kultúrában, mi az ivara, és hasonló adatokat gyűjtünk most folyamatosan. És hát a most már beindult ugye a szezon, az Alföldön egy kicsit előbben lettek az ősuták, nálunk is kezdenek már. Én ma reggel is voltam kint, két csapat is volt különböző helyen Nógrád megyében, egyik talált egy gidát, mentették. Mi még nem találtunk, csak vemes sutákat, ősutákat, úgyhogy még a napokban, vagy egy héten belül várható majd beindul a dömping, de mivel elkezdték a kaszálást a gazdák, most a feladat ránk hárult, szólnak, előtte van ott szólnak, vagy a koordinátornak, vagy a helyi vadásztársaságnak, vadászatra jogosultnak, ő szól nekem, és innentől kezdve próbálunk drónost oda irányítani. Aha. Ugye nem egyszerű feladat, hiszen hajnalba megyünk.
0: Ezt akartam ugye mondani, hogy ugye azért itt az, vagy akkor este szólnak, és akkor itt összekapni mondjuk este a csapatot, és a

0: pedig szagmentes gumikesztyűvel és hűvel megfogják a gidát. Ha kicsi a tábla, 5-6-10 hektár, akkor kihozzuk a tábla szélére a gidát, a jelölés után is ott elengedjük őt, megtalálja az őzmama, nincs velük probléma, ha meg nagyon nagy a tábla, akkor ilyen fűvel kibérelt ládába betesszük, letakarjuk, árnyékba tesszük, nagyon fontos, és amikor vége a kaszálásnak, visszavisszük őt, a rendekből csinálunk neki egy kis árnyékos részt is, ugyanúgy elengedjük, tehát nem vesszük el az őssutától a gidát, ugyanúgy visszakapja, megtalálják egymást, hiszen mindegyiknek egyedi hangja van. Az a lényege, hogy nem szabad megfogni szabad kézzel, mi is azért használjuk ez a vegyszer és szagmentes gumikesztyűket.
1: Oké, vissza tudunk emlékezni arra, hogy akkor tavaly milyen mentési számokat produkáltatok, akár itt Nógrád vármegyében, vagy akár mondjuk országosan, Laci, hogy azért ennek az megvolt a foganatja tényleg, hogy ez egy sikeres, mert első alkalommal is egy sikeres kezdeményezés volt.
0: Azt gondolom én is, hogy a sok nehézség után el tudtunk indulni. A Nógrád megyében 37 gidát mentettünk, országosan 278 gidát, úgyhogy bízom benne, hogy az idén már időben elkezdve, sokkal jobban felszerelve, hiszen a Drón Szakbizottság létrehozott egy drón térképet.
1: Wow, na, erről is akkor mesélj egy kicsit, hogy ez akkor pontosan mit akar ez a drón térkép. Tehát akkor tudjátok azt, hogy milyen megyén belül mondjuk merre, hol vannak a táblák, vagy ez mit akar?
0: Nem, ők a drónosoknak az elérhetőségét akarják, hogy a Magyarország térképen pontokkal meg van pontozva, és az a megye, ahol szeretnének drónost keríteni a mentéshez, rákattint arra a pontra, feljön a név, az elérhetősége, és akkor tudnak vele megbeszélni, megegyeztetni, hogy most éppen el tud-e menni, vagy egy másik drónost kell keresnünk. Amit te említesz, az is menni fog, hiszen együttműködésünk sikerült kötni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, és ők ígérték, hogy ugyanígy a területnagyságok, a gyepeknek, a vetett zöld takarmányoknak a területnagyságai, térképeit nekünk rendelkezésünkre bocsátják.
1: Értem.
0: És ők is segítenek majd a falugazdászolgálaton ennek a programnak a népszerűsítésébe, hiszen itt az egész a gazdákon múlik, hogy szóljon a gazda előtte, és akkor mi megyünk, és próbáljuk menteni a hajnali órákban a gidákat.
1: Oké, hát figyelj, akkor figyelünk rátok, és akkor amint lemegy a szezon, idézőjelesen, vagy ez a pár hét, a kaszálás időszaka, meg az elés, akkor utána beszélünk, hogy akkor mennyire volt sikeres az idei mentés. Jó, Laci?
0: Jó, és lesz egy kis meglepetés is, amit még most nem indítálunk.
1: Jó, akkor ezt már megbeszéljük. Mindenképpen szóljatok, hogyha megvagytok, és akkor megvan az összegzés. Rendben?
0: Rendben.
1: Köszönöm,
0: rendben.
1: Akkor. Szia-szia! Minden jót neked. Szia-szia! Na, hát Szabó Lászlóval beszélgettünk, és akkor elindult a gidamentés. Még egy-két percük van. Na, szép kis sztori, Sanyika, mit szólsz hozzá?
2: Igen.
1: Most, megismerted, mondtam, most már ezt az egészet, igen.
2: Igen, és hogy milyen elszántak, érted, hogy, tehát, hogy este, mitől lehet, hogy 9-10-kor jön az info, és akkor hajnalban menjél.
1: Simán lehet.
2: A csapatot, körtelefon, gondolom, én legalábbis így képzelem el, érted, és akkor hajnalban akkor kell útra, és akkor végezd a munkát. Nagy dolog szerintem, hogy ez egyáltalán tud működni. Hát azért nagyon sokan, tudod, este már kinyomják a telefon, mint van, aki 8 óra, akkor már ilyen blokkolást beállít, nem lehet elérni. Hát. Jártam én is így, de hát gondolom, akkor ez le van beszélve, mert ott is be lehet állítani, tudod, hogy ki az, akit ne blokkoljon a telefon.
1: Persze, abszolút, de azért mondom, hogy itt azért a tavalyi évhez képest a Laci elmondása alapján is azért egy ma jobban koordinált heteknek indulnak majd neki, és, ja, és azért itt tényleg az van, hogy itt ha szólnak, akkor menni kell, tehát itt nincs kecmec, és mondom, hogy a gazda sem tudja előre mondjuk eldönteni két héttel, hogy akkor, na figyelj, akkor most akkor június 8-án fogok kimenni a géppel, nem? Lehet, hogy nincs is gépe, akkor fogja megkapni egy délelőtre, innentől kezdve puff, menni kell. A másik meg az azért, hogy nem tudom, hogy ezért észre veszik, hogyha megölnek egy-egy gidát, ezen gondolkoztam én. Szerintem lehet, hogy egyébként fel sem tűnik nekik.
2: Gondolod?
1: Hát nem tudom, hogy mekkora gépekkel mennek, lehet. Ha meg feltűnik, meg ez megtörténik, és látják, akkor meg egyébként egy ilyen trauma lehet, nem? Hogy ó, bakker, megint egy gidát itt ezzel feltrancsíroztam azért. Az sem lehet egy jó érzés, hogyha érte veszik.
2: Hát persze.
1: De én talán arra gondolok, hogy szerintem lehet, hogy valamikor nem is veszik észre. Zúg a gép, ott van a kicsi, magas ugye ott a növényzet, ellapul benne, mire megszólalna már vége van neki. Úgyhogy ezt megakadályozandó

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Mentik a gidákat az országban, és hát nyilván itt Nógrád vármegyében, és a vadászok, erről beszélgettük az előzőkben Szabó Lászlóval, aki ugye itt a országos drónbizottságot is ugye viszi, és ugye a kamarai titkár, meg egyesületi elnök, tehát hogy ő a fő vadászunk, akivel tudunk évről évre beszélgetni ilyen témákban, és ugye nagyon rendes volt, meg gondolt ránk, fölhívott, és mondta, hogy akkor ez a beszélgetés most beindult pár nappal ezelőtt az egész történet, és kint vannak, és mentenek, és egy olyan 3 fős csapattal járják a táblákat, hogyha szól a gazda, tehát reméljük, hogy azért minél több gazda fog szólni nekik, azért hát ez jó lenne, ugye?
2: Persze, Isten ments, hogy most bármelyik állat is elpusztuljon, vagy kár keletkezzen, szó se legyen az ilyenről, meg ne be kelljen ilyen hírekről beszámolni senkinek, sem nekünk, sem Szabó Lacinak, akivel ugye az imént beszélgettünk, és hát ennek most van a szezonja, ezekben a hetekben, napokban, és hát jó munkát kívánunk ezúton is nekik, meg az, hogy tényleg jó, hogy vannak, és köszönjük, hogy ezt az akciót egyáltalán elindították. Ha jól emlékszem, ugye azt mondtatok, hogy tavaly indult el ez az akció.
1: Így van. Jól mondod, Sanyikám, jól mondod.
2: És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és az, hogy tényleg, amit mondtam így a zenék, hírek mindenek előtt, hogy azért mekkora elszántság az, hogy este 9-10-kor csörögnek, hogy akkor figyelj, holnap hajnalban menjünk, 3-4-en útra kelnek, és végzik a feladatokat, és mentik gyakorlatilag az állatokat.
1: Igen, és ugye azért jók voltak a számok tavaly Nógrád vármegyében is, csak nem 40 gidát mentettek, jók voltak a számok az országban is, ugye 200-300 közti, hogyha jól emlékszem, mentés volt, úgyhogy azért egy nagy feladat, tényleg azért, hogy kimész hajnalban, hogy tényleg te is mondtad, akkor elkezded drónozni a táblát, ha kicsi a tábla, akkor ugye ki tudják vinni oldalra, ha nem, akkor meg ott egy ilyen kis dobozba teszik, árnyékba rakják őt, és akkor utána visszateszik a helyére, tehát azért ez macera, de mindesetre ugye az a cél, hogy a kicsi biztonságban legyen, és ugye hangsúlyozta azt, hogy ugye megtalálja őket mindig a mama, mert hogy egyedi illat, egyedi hang, tehát hogy ők meg olyan speckós kesztyűvel dolgoznak, aminek ugye nincsen szagnyoma. Ha lehet ezt így fogalmazni, úgyhogy nehéz elindulni, és ugye, ahogy mondta Laci, azért most már a tavaly évből tanulva, már decemberben elkezdték a készülődést, és most ugye elindult ez a szezon, ahogy te is mondtad, Sanyi, itt a kaszálásnak a szezonja, azért itt egy dolgom múlik, hogy minden gazda fejébe bekattadjon. Az most ezekben a napokban, hetekben, hogyha holnap reggel nekindul, akkor szólni kell a Laciéknak, hogy én megyek, és akkor jönnek ők is. Úgyhogy egy pár hét, és akkor megint hívjuk a fővadászunkat, ha megtudjuk, hogy mi is lesz majd az a meglepetés.

0: épp, mert jó.
1: Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók, véget ért a reggeli ritmus, és jön mindjárt a Fitbit. Igen. Igen, itt van Házi Attila, mert nagyon Fitbitet akar már.
2: Szevasztok. Sanyi. Derék hallottam felőle.
3: Rég, hát minden nap itt vagyok a rádióban, hallgatni kéne az adást.
2: Hát én hallgatom reggel 6-kor, eléggé kinyílt a szemem, amikor meghallottam azt, hogy micsoda a borzasztó, hogy Prince megszületett.
1: Igen, így kezdtük
2: a reggel. Mondom, ez nem igaz, hogy ilyen hülyeségeket mondunk. Gyerekek, az a kérdésem, hogy mit csináljunk mára? Tehát most nézzük itt ilyen grillezett, mézes, mustáros csirke mellett zöldségekkel.
1: Az mindig jó.
2: Jó?
1: Az mindig jó.
2: Ez legyen a recept, szerinted?
1: Igen, ez
2: vagy
1: mindig
2: nem?
1: Jó.
2: Sanyi, te mit gondolsz?
3: Legyen, egyébként a múltkor is valami nagyon jót ajánlottál, és akkor...
2: Mikor azt... nem?
3: Hát, van olyan, amit én nem kedvelek, tudod, a húsos dolgokat, de valami zöldséges tésztás receptet ajánlottál, és akkor mondtam is Angyalkának, hogy azt el kéne készíteni.
2: Na, örülök neki. Várj, én mondjuk őrzök egy üzenetet, képzeld el, az Olicsek Ádám egyszer. Meg is találtam, nagyon gyorsan rákerestem, 2024. június 2-a, tehát ugye 2 évvel ezelőtt majdnem pontosan. Igen. Azt mondja, igen, írja nekem az Ádám, jó lett a kókuszos rántott hús, köszi.
1: Igen, mert ugye emlékszem rá, hogy volt valami olyan, hogy helyettesítő termékek, és akkor a, igen, panírt, azt ugye, aki mondjuk, nem tudom én, cukorbeteg vagy ilyesmi, azt hogyan lehet helyettesíteni a kókusz reszelékes részével. Na jó.
2: Na jó, még van negyed órám, hogy kitaláljam a receptet.
1: Jó, addig hagyunk téged gondolkozni. Elköszönünk, és akkor mi meg holnap reggel.
3: Jövünk, és hát akkor jön Attila, és akkor délután meg Marci. Vidám vasárnapot mindenkinek, sziasztok!
1: Szevasztok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Reklám.
4: Reklám.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karika gyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Reklámot hallottak.
7: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Zajlik a vizsgálata a Bánkítóban, pénteken délután megfulladt 15 éves fiú ügyében. Az országos mentőszolgálat rétsági és berceli egységei, a rétsági hivatásos tűzoltók, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság fővárosi búvárszolgálata és a Nógrád vármegyei rendőrség erői mellett az Ipoly völgyi különleges mentők búvárszolgálata is azonnal a helyszínre indult 4 fővel, valamint vízi baleseti egységükkel. A különleges mentők beszámolója szerint a helyszínen lévő fürdőzők, vendégek, barátok és a rétsági hivatásos tűzoltók emberfeletti küzdelmet folytattak, hogy megtalálják a fiút. Ám a tó azon részén 3-4 méter mély a víz, így az nem járt eredménnyel. Hozzátették, a helyszínre érkező búvárok azonnal megkezdték a víz alatti kutatást, amelyben rövidesen bekapcsolódtak a fővárosi búvárszolgálat szakembere is. Végül egy hivatásos és egy önkéntes keresőpárosnak sikerült megtalálnia és kiemelnie a fiút a vízből. Bánk önkormányzata ma este 8 órától csendes megemlékezésre hívja a lakosokat. Megbeszélést folytatott Szádocki Imre a Váci Városi Evezős Klub elnökével. Az önkormányzati képviselő a találkozóról beszámolva közölte, a Fekete Károllyal való egyeztetés fő témája a klub fejlődése, illetve az egyesület jogi és anyagi helyzetének rendezése volt. Hozzátette, úgy véli, jelenleg az egyik legfontosabb kérdése az evezősök által használt ingatlan jogi hátterének rendezése, hiszen a klub célja, hogy az általuk használt épület a nevükre kerüljön. Az anyagi helyzet javítására felmerült a terület mellett egy street food büfé létesítése is, melynek bérleti díja az evezős klub bevételét gyarapítaná. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. Elutasította az orosz elnök ukrán hivatali partnerének azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Vlagyimir Putyin Volodymyr Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán elnöknek, hogy ne féljen és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, hogy aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló.
4: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
7: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
6: Fitbit.
0: Köszöntöm a megafonistákat, indítjuk a most is hibátlan nyári hétvégénket. A mikrofonnál Házi Attila délután 4-ig, amikor is állítólag lesz majd egy kisebb zápor, de alapvetően zavartalan napfény vár ránk. Aki szabadtéren tölti a napot, készüljön a rövid esőre, amúgy pedig utána is napsütés lesz, úgyhogy hamar megszárad majd minden. Na közben indítok egy dalt, és azért ezzel kezdek, mert nagyon izgalmas hatása van, amikor először meghallgattam a zene alapján azt mondtam, hogy pozitív hangulatú és táncolható is, de amikor a szövegére figyeltem, kiderült, hogy egy szakításról és megbánásról szól. Bár csak másképp alakult volna. Szomorú dal, de a zenéje által teljesen optimista, mint amilyenek mi magunk is vagyunk, és amilyen most az ég. Be Now és Khalid slágere szól, The Hard Way.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Az epres, avokádós, kinoa saláta nagyon könnyű étel, ugyanakkor eltelít, tehát ebédre is fogyasztható, ezt ajánlom már a mindenkinek, mondom a hozzávalókat két adagra. 100 g főtt kinoa, egy érett avokádó felkockázva, 100 g friss seper szeletelve, egy marék friss bébispenót és egy evőkanál frissen facsart citromlékel hozzá. A főtt kinoát hagyom kihűlni, aztán egy tálban összekeverem az avokádót, az epret, a spenótot és a kinoát. Meglocsolom citromlével és finoman összekeverem. Aztán tálalom azonnal, vagy pedig hűtőbe teszem 10 percre, hogy még frissebbnek hasson. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon a mikrofonnál, Házi Attila. Június 7-én a Róbertek ünneplik a névnapjukat. Ez a név könnyed, kellemes, de felelősségtudattal rendelkező személyiség kialakulását segíti. Vágyat ébreszt a viselőjében, hogy másokon segítsen, de természetéből fakad az is, hogy túlságosan belefolyik mások életébe. Boldog névnapot kívánok, és boldog születésnapot a ma ünneplőknek, és aki elfelejtett ajándékot venni Róbert ismerősének, az most már ne aggódjon, inkább hívja meg.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kegyetlenül elverte a Romhány a karancslapújtő csapatát a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság tegnapi játéknapján. A közönségnek komoly problémát okozott, hogy kit küldjenek a büfébe maguk közül sörért, mert szinte minden perc arannyá vált a szombati meccsen. Már a negyedik percben megszerezte a vezető találatot a Romhány, aztán a 14. percben, majd a 31-ben, a 32-ben, a 34-ben, a 36-ban és a 41-ben is gólt rúgtak az ellenfélnek. 7-0-ás félidő után ugyanígy történt a folytatás, és még végül 14-0-ás eredménnyel zárták a napot.

0: Hogy rossz vagy jó napunk lesz, az nem csak rajtunk és a döntéseinken múlik. Megvan ez írva már előre. Jönnek a friss horoszkópok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
12: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
13: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
12: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
14: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni.
16: Hírek.
15: A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás a lapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Ezt írta a pénzügyminiszter, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymás követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt. Változatlanul hagyták hazánk besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít az elmúlt évek gyakorlatával és elkötelezett a költségvetési egyensúly helyreállítása, az államadóság csökkentése, valamint az átlátható és kiszámítható költségvetési tervezés mellett. Komoly pénzügyi gondokkal küzd az európai békekeret, ezért elképzelhető, hogy az eredetileg ígért ár töredékét törlesztik Szlovákiának az Ukrajnának átadott haditechnikai eszközökért. Erről számolt be az Újszó nevű internetes híroldal. Azt írták, a fejlemény fájna az államkasszának, de komoly politikai fegyver lehetne az előző kormányhoz köthető lépést bíráló Fico kabinet kezében. Tanfolyamon tanulja egy birka Angliában, hogy hogyan kell legelni. Ez olvasható a nem mindennapi esetről az Indexen. A Merlin névre hallgató állat kiskorában egészségügyi problémákkal küzdött, így nem kint a réten társaival nevelkedett, hanem benne egy házban. A birka sok időt tölt a család labradorjával. Ennek hatására egyre inkább kutyás a viselkedése, azt kezdte felvenni. Ezért jelenleg Merlinnek tanfolyamra kell járnia. Ennek során megtanítják neki, hogyan kell birkaként élni. Ugyanis még azt sem igazán tudja, hogyan kell füvet legelni.
17: Időjárás.
15: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
17: Közlekedés.
15: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
18: Fitbit.
0: 13 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, és ahogy hallom, nagyon nagy buli volt tegnap este Ipolyvecén, ahol egyrészt falunap volt, másrészt pedig hát mi is hozzájárulhattunk egy bulival, mert hogy a Megafon 10 éves születésnapi partijának egy részét is ott rendeztük meg, köszönhetően a falu vezetésének, akik meghívtak minket. Nagy örömmel mentünk, és hát járultunk hozzá ahhoz, hogy mindannyian jól érezhessük magunkat. És azért mondtam, hogy csak részben erről van szó, mert hogy folytatódik még, kvázi roadshowként megyünk majd más településekre is, ahol nem csak koncertekkel járulunk hozzá a jó hangulathoz, hanem megafonos ajándékokkal is. Úgyhogy csak úgy, mint a tegnapi Ipolyvecéhez hasonlóan lesznek még meglepetés helyszínek a nyár során. Na de ne menjünk előre, élvezzük a nyár első pillanatait. Az Ergo ezt már megírta valamikor a 90-es években. Tiszta erőből nyár, itt a

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a horoszkópot pedig a Kossal kezdjük. Bármilyen jól is alakulhat ez a nap a reményei és a tervei szerint, ha nem érzi eléggé kipihentnek magát, akkor inkább ne is kezdjen bele. Különösen akkor, ha autós kirándulásra indul, ne üljön a volán mögé kialvatlanul. Vika, ragyogó ötletei vannak, de végre lépjen már túl a terveken és valamelyiket valósítsa meg ezen a hétvégén. A magány ma amúgy sem esne jól, úgyhogy keressen nagy társaságot. Akár valamilyen házi meccsre vagy más vonzó rendezvényre is ellátogathat. Ikrek, próbáljon meg kicsit kevésbé egoistának mutatkozni, és akkor remek napja lehet. A Merkur és a Szaturnusz fényszöge egész nap segíti, hogy bármilyen dolgot megvalósítson, például az otthona átalakításában is. Rák, sokat dolgozott az elmúlt héten, és egy kis elismerés jól jönne. A családjától ezt akkor kapja meg, ha részletesen is beszámol a tetteiről. A legkisebbek lehetnek a legnagyobb csodálói. A gyerekei között vannak, akik a nyomdokaiba léphetnek. Figyeljen rájuk! Oroszlán. Egyik barátjának lehetnek anyagi gondjai. Számítson rá, hogy ha segít neki, akkor azt a pénzt, amit ma átad, soha, vagy csak nagyon sokára látja viszont. Ettől függetlenül, ha úgy érzi, hogy kötelessége segítsen. Szűz. Az utóbbi időben kissé vaskalapossá vált a terveit és az időbeosztását illetően. A kiegészítő jegyét elhagyó Szaturnusznak a Neptunusszal alkotott fényszöge azonban újra rugalmasságra tanítaná. Minél inkább hajlik a bolygó szavára, annál jobban járhat. És mindjárt azt is elmondom, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak ma. Egyetlen megosláger, és jön a folytatás!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, és már is folytatom a mérleg horoszkópjával. Nagyon hajlamos lehet a költekezésre ma, ezért ha nincs konkrét terve, ami nagyobb kiadást igényelne, akkor inkább kerülje el a piacokat és a bevásárlóközpontokat. Hajlamos lehet elragadtatni magát és mindenféle kacatot megvenni. Skorpió. Mondják, hogy Erosz vaktában lövöldöz, hát bizony ez megeshet ma, hogy furcsa szerelmi históriába keveredik, meg lehet, hogy nem is a Skorpió, hanem valaki más lesz belé szerelmes, akiről aztán álmában sem gondolta volna, hogy ilyesmi megeshet. A nagy korkülönbség vagy a nagy társadalmi különbség lehet a furcsaság oka. Nyilas. Már sokat tanult az utóbbi években a béketűrésből, de azt is tudja, hogy mi az, amit már végképp nem lehet elfogadni. Nem is szabad mindent. Az előítéletességet például jobbára negatív dolognak tartják, de mégis sokszor beválnak ezek a mások előzetes tapasztalatai nyugvó ítéletek. Bak. Jól teszi, ha figyelmet fordít a jelentéktelennek tűnő apró részletekre is. Ha nem engedi, hogy eltereljék a figyelmét, akkor ma azt is elkerülheti, hogy valamilyen csalás áldozatává váljon. Ez persze akkor nem jelent veszedelmet, ha egy bűvész mutatványát nézné éppen. Vízöntő. Ha a kapcsolatában vagy a családjában adódik egy kényes kérdés, akkor azt jobb minél előbb megbeszélni. A mai nap éppen alkalmas lehet egy kisebb családi kupak tanács megtartására. Az is lehet, hogy tágabb lakó környezetében van a gond, ez esetben lakógyűlésre is sor kerülhet. És végül a halak. A pozitív életszemléletének is köszönheti, hogy olyan sokra vitte. Ha valaki, akkor a halak aztán tudja, hogy a hit hegyeket tud megmozgatni. Az önmagába vetett hite ma akkor lehet igazán hatásos, ha azt kellő szerénységgel tudja párosítani. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: Capricorn.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nagyon tetszik nekem, hogy mostanában sok helyen vannak olyan sportesemények, amelyek tulajdonképpen versenyek, de mégis inkább buli futamoknak nevezik azokat. Nagyon kifejező ez az elnevezés, amit főképp akkor tesznek a program neve mellé, amikor azt csugalják, hogy nincs tétje, inkább egy közösségi eseményről van szó, amire mindenkit várnak. Na hát van két ilyen eseményem is, amit most elmondok. Jövő pénteken este Balassagyarmaton a Nyíriesi Bringa Parkban éjszakai bringa verseny lesz, este 8-tól várnak mindenkit a regisztrációra, majd pályabejárást követően egyenként indítják a résztvevőket a 3 kilométeres távra. Fontos, hogy mindenki vigyen magával első lámpát, hiszen a sötét erdőben majd valahogyan azért tájékozódni is kell. Minden célba érkező frissítőt kap és egy jó közösségi hangulatot, amilyen évente csak egyszer fordul elő. Izgalmas lesz. Aztán Vácon is lesz egy bulifutam, ez már 14-én a Futavác keretében 2,8 kilométeres távra várják azokat, akik még csak most próbálnák ki a futást közösségben. Emellett óvisok, félmaratonisták részére is indítanak versenyt, illetve váltóra is lehet nevezni. A távok a Boronkai iskolától indulnak és a történelmi belvároson keresztül vezetnek. A célban ajándékok, pólósorsolás és remek hangulat vár minden résztvevőre.

0: shape of you.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
4: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 7-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Levelet írt Balassa Gyarmat polgármester az önkormányzati rendszer problémáiról a terület és vidékfejlesztési miniszternek. Csak Gábor dr. Lőrinc Viktóriának 7 javaslatot tett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 178-5000 főnél nagyobb, de nem megyei jogú város 2,2 milliós lakosa évtizedek óta nem kap címzetfejlesztési és pályázati forrást. Ez szerinte orvosolni szükséges. Emellett arról is írt a tárca vezetőnek, hogy 2022 óta elmaradt az inflációt követő feladatfinanszírozás. Ennek kiigazítása a legfontosabb. A polgármester a versenyképes járások program felfüggesztését is kérte, valamint a polgármesteri juttatásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy bármennyi is legyen a megállapított bér, azt ne a mostani éves átlagbérhez, hanem a köztisztviselői béremelésekhez igazítsák. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás a Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést. Ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat. Emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja.
5: Időjárás.
6: Időjárás.
3: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
3: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
2: Fitbit.
5: Fitbit.
2: Fitbit.
7: Délben is nagyot szól ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Három olyan dal is jön, ami most személyesen is a kedvenceim közé tartozik. Hát itt a nyár, úgyhogy tegyük be a Carpe Diem álomhajóját, mindjárt jön. Előtte C2C és Derek Martin a Happy-vel, most pedig a Kaukázus dala szól, itt a Szalai Éva.

itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kegyetlenül elverte a Romhány a karancslapújtő csapatát a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság tegnapi játéknapján. A közönségnek komoly problémát okozott, hogy kit küldjenek a büfébe maguk közül sörért, mert szinte minden perc aranyjá vált a szombati meccsen. Már a negyedik percben megszerezte a vezető találatot a Romhány, aztán a 14. percben, majd a 31-ben, a 32-ben, a 34-ben, a 36-ban és a 41-ben is gólt rúgtak az ellenfélnek. 7-0-ás félidő után ugyanígy történt a folytatás, és még végül 14-0-ás eredménnyel zárták a napot.

itt a mikrofonnál Házi Attila, zárjuk a labdarúgó bajnokságokat, ugyanis sok helyen már bajnokot avattunk, hamarosan a Pest vármegyei másodosztályban is megtesszük, mert vége ennek a szezonnak is, kettő után ez lesz a téma. De még egy után is jövök friss infókkal, éppen a tegnap esti Romhány karancslapújtő találkozóról, ahol nehéz volt eljutni a büféig, mert szinte mindig történt valami a pályán, amiről nem kellett volna lemaradni. A gólzáporos buliról tehát egy után beszélek majd részletesen. Aztán, ha már itt vagyunk a nyár elején, nézzünk magunkba, és ne csak lelkileg, hanem biológiailag is, és igyekezzünk megérteni, hogy miért is ad éltető erőt a nyár, a meleg és a hosszú világos időszak. Nem sokára ezek titkait is felfedem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
4: Bízok jól.
7: A mozikban.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
11: Reklámot hallottak.
12: 13 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni.
14: Hírek.
13: Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás a Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. 3 érmet szerzett a Széchenyi Szerva Ase fiatal asztali teniszezője a napokban Nagykanizsán megrendezett Murva Dráva országos ranglista versenyen. Lackó Dóra az U13-as mezőnyben lett első, míg az U15-ös és U19-es korosztályban bronzérmet szerzett. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Ezt írta a pénzügyminiszter, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymás követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt. Változatlanul hagyták hazánk besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít az elmúlt évek gyakorlatával és elkötelezett a költségvetési egyensúly helyreállítása, az államadóság csökkentése, valamint az átlátható és kiszámítható költségvetési tervezés mellett. Rejtett folyosókra és kamrákra bukkantak diákok egy olasz középiskola tornaterme alatt, írja 24.hu. A helyszínre érkező régészek szerint egy körülbelül 1800 éves római kori villa maradványait fedezhették fel, amelyek mostanáig valahogy rejtve maradtak. A római kolosszeumtól nem messze található középiskolában régóta keringtek történetek arról, hogy a tornaterem alatt titokzatos helyiségek lapulnak. Néhány kalandvágyó diák felfedező útjának köszönhetően pedig kiderült, hogy ezek a pletykák nem voltak alaptalanok. Tanfolyamon tanulja egy birka Angliában, hogy hogyan kell legelni. Ez olvasható a nem mindennapi esetről az Indexen. A Merlin névre hallgató állat kiskorában egészségügyi problémákkal küzdött, így nem kint a réten társaival nevelkedett, hanem benne egy házban. A birka sok időt tölt a család labradorjával, ennek hatására egyre inkább kutyás a viselkedése, azt kezdte felvenni. Ezért jelenleg Merlinek tanfolyamra kell járnia. Ennek során megtanítják neki, hogyan kell birkaként élni, ugyanis még azt sem igazán tudja, hogyan kell füvet legelni. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta három gyermekét a popstárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni egy nagy mozaik családként, mondta.
0: Időjárás.
13: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
11: Közlekedés.
13: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
11: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
11: Fitbit.
12: 3 perccel egy után a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. Egy nagyon nehéz kérdéssel indítom ezt az órát. Kinek milyen emlékeket idéznek fel a 2010-es évek? Ugye így nagyon nehéz rá válaszolni, de hogyha mondjuk ezt úgy tenném fel, hogy a 2010-es évek egyes dalai milyen emlékeket hívnak elő, vagy éppen kire emlékezünk vissza ezekből az évekből, akkor talán már egyszerűbb a válasz. Például Gossip, Move in the Right Direction. Előtte a Bombol és az Itt minden a régi szól, most pedig a Bastille indítjuk az órát, ez történetesen 2016-ból szól. Itt a Good Grief.

Nagyon izgalmassá tette ez a két klub a végjátékot, tehát a jövő hétvégén, az utolsó fordulóban fog eldőlni, hogy ezzel a szorossá tett játékkal melyik klub érdemelheti ki az első osztályba feljutást. Egy biztos, a harmadik pozícióban lévő Nógrád Megyer annyira távol van tőlük, hogy kettejük küzdelmébe már nem tud beleszólni, ellenben a Nógrád Megyer még letaszítható a harmadik helyről, a negyedik helyen lévő Palotás csak egy ponttal van lemaradva tőle, úgyhogy várjuk az izgalmas folytatást.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tudtad, hogy a nyári napsütés nem csak jó kedvre derít, hanem konkrétan biológiailag is hat ránk? A hosszabb nappalok miatt kevesebb melatonin termelődik, így energikusabbnak érezzük magunkat. De mit kezdjünk ezzel a plusz lendülettel, és hogyan lehet ebből valódi jólét, nem csak egy gyorsan elmúló nyári érzés? Már is mondom.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A nyári energiaszint növekedése nem véletlen. A napfény hatására nő a szerotonin szint, ami javítja a hangulatot és a motivációt. Ezt érdemes kihasználni mozgással. Kutatások szerint már napi 20-30 perc mérsékelt aktivitás, például tempós séta, akár 20-30%-kal csökkentheti a szorongásos tüneteket. A hidratálás sem csak jó tanács, már 1-2% folyadékvesztés is ronthatja a koncentrációt és növeli a fáradtságot. Nyáron ez különösen gyorsan bekövetkezik. Az optimizmus pedig tanulható, egy 2020-as pszichológiai kutatás szerint a napi hála gyakorlat, például 3 pozitív dolog leírása pár hét alatt mérhetően javítja a közérzetet. A jólét tehát nem egy misztikus dolog, nap, fény, mozgás, víz és tudatos figyelem ennyire kézzelfogható.

0: tenni kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás a lapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Ezt írta a pénzügyminiszter, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymás követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt. Változatlanul hagyták hazánk besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít az elmúlt évek gyakorlatával és elkötelezett a költségvetési egyensúly helyreállítása, az államadóság csökkentése, valamint az átlátható és kiszámítható költségvetési tervezés mellett. Komoly pénzügyi gondokkal küzd az európai békekeret, ezért elképzelhető, hogy az eredetileg ígért ár töredékét törlesztik Szlovákiának az Ukrajnának átadott haditechnikai eszközökért. Erről számolt be az Új Szó nevű internetes híroldal. Azt írták, a fejlemény fájna az államkasszának, de komoly politikai fegyver lehetne az előző kormányhoz köthető lépést bíráló Fico kabinet kezében. Tanfolyamon tanulja egy birka Angliában, hogy hogyan kell legelni. Ez olvasható a nem mindennapi esetről az Indexen. A Merlin névre hallgató állat kiskorában egészségügyi problémákkal küzdött, így nem kint a réten társaival nevelkedett, hanem benne egy házban. A birka sok időt tölt a család labradorjával, ennek hatására egyre inkább kutyás a viselkedése, azt kezdte felvenni. Ezért jelenleg Merlinnek tanfolyamra kell járnia. Ennek során megtanítják neki, hogyan kell birkaként élni. Ugyanis még az sem igazán tudja, hogyan kell füvet legelni. Időjárás.
4: Időjárás.
3: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
1: Közlekedés.
3: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: Fitbit.
4: Fitbit. Folytassuk nagyon jó hangulatban ezt a kellemes vasárnap nyári délutánt. Már is jön a Maroon 5 és a This Love, előtte a Mr. President és az I Give You My Heart szól a Megafonban. Most pedig a Queen igazi megaslágerrel jelentkezik be. I Want to Break Free.

0: itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Itt a vége, nincs tovább. A 2025-26-os Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság véget ért. A lejátszott 30 forduló után a Csömör nyert, mögötte második a Leányfalu, harmadik a Karttal. A Vácz Deákvár SE a középmezőnyben zárt, a 16 csapatos bajnokságban a 9-ként búcsúzik ettől a szezontól. Nincs meglepetés a gólkirályi harcban sem, a bajnok csapat adta a legjobb gólgyárost is. Gidály Mihály 31-szer talált a hálóba. Mögötte 29 góllal lett második Kakuk Erik Viktor, a Leányfalu játékosa.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát mi lenne, hogyha a nyarat nem csak túlélnénk, hanem felhasználnánk? A szakértők szerint ez az évszak ideális új szokások kialakítására. De miért pont most könnyebb változtatni, és hogyan tudjuk ezt okosan kihasználni? Mindjárt jönnek a konkrétumok.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Egy viselkedéskutatási elmélet szerint, amit többek között a Londoni University College kutatásai is alátámasztanak, egy új szokás kialakítása átlagosan 66 napot vesz igénybe. A nyár pedig pont elég hosszú ehhez. A mozgásnál nem az intenzitás a kulcs, hanem a rendszeresség. Heti 3x30 perc már bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Energia szempontjából a reggeli fény különösen fontos. Ha felkelés után 30-60 percen belül természetes fény ér, az segít beállítani a cirkadián ritmust, így napközben éberebb lesz az ember. A jólét pedig nem csak fizikai. A WHO definíciója szerint a mentális jóllét legalább olyan fontos. Egy rövid digitális szünet, napi, akár 20 perc offline idő, kimutathatóan csökkenti a stresszt. A nyár tehát nem csak pihenés, hanem egy tudatos újrahangolás lehetősége is. Használjuk ki!

0: ez a Megafon a mikrofonnál, Házi Attila. Június 7-én a Róbertek ünneplik a névnapjukat. Ez a név könnyed, kellemes, de felelősségtudattal rendelkező személyiség kialakulását segíti. Vágyat ébreszt a viselőjében, hogy másokon segítsen, de természetéből fakad az is, hogy túlságosan belefolyik mások életébe. Boldog névnapot kívánok, és boldog születésnapot a ma ünneplőknek, és aki elfelejtett ajándékot venni Róbert ismerősének, az most már ne aggódjon, inkább hívja meg őt egy italra este.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
11: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
10: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
12: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni.
14: Hírek.
13: A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több százmilliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült a Nemzeti Adó és Vámhivatal legutóbbi akciója során. Olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, melynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra. Közölték. Összesen 9 Pestvár megyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamion parkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőr részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta 3 gyermekét a popstárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni, egy nagy mozaik családként, mondta.
15: Időjárás.
13: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
16: Közlekedés.
13: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: És most, ahol a sportos életmód
12: mindig sláger.
15: Fitbit.
0: 3 perc elmúlt 3 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Élvezd a nyarat, ne bánkódj a múlton, mert lehet, hogy ez a nap lesz életed utolsó napja. Érdekes gondolat, és mindez egy nem oly régi popdalból. Zara Larsson, itt a Lush Life.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nagyon tetszik nekem, hogy mostanában sok helyen vannak olyan sportesemények, amelyek tulajdonképpen versenyek, de mégis inkább buli futamoknak nevezik azokat. Nagyon kifejező ez az elnevezés, amit főképp akkor tesznek a program neve mellé, amikor azt csugalják, hogy nincs tétje, inkább egy közösségi eseményről van szó, amire mindenkit várnak. Na hát van két ilyen eseményem is, amit most elmondok. Jövő pénteken este Balassagyarmaton a Nyíriesi Bringa Parkban éjszakai bringa verseny lesz, este 8-tól várnak mindenkit a regisztrációra, majd pályabejárást követően egyenként indítják a résztvevőket a 3 kilométeres távra. Fontos, hogy mindenki vigyen magával első lámpát, hiszen a sötét erdőben majd valahogyan azért tájékozódni is kell. Minden célba érkező frissítőt kap és egy jó közösségi hangulatot, amilyen évente csak egyszer fordul elő. Izgalmas lesz. Aztán Vácon is lesz egy bulifutam, ez már 14-én a Futavác keretében. 2,8 kilométeres távra várják azokat, akik még csak most próbálnák ki a futást közösségben. Emellett óvisok, félmaratonisták részére is indítanak versenyt, illetve váltóra is lehet nevezni. A távok a Boronkai iskolától indulnak és a történelmi belvároson keresztül vezetnek. A célban ajándékok, pólósorsolás és remek hangulat vár minden résztvevőre.

Baker Matt és Rhys Lewis dala szólt, ez volt a Good Feeling itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hát végül is nyár van, remélem senki nem lepődik meg, hogyha még ma délután jön egy futó zápor. Kellemes nyárias idő van, most is 27-29 fokos csúcsokkal, ahol pedig kis eső frissít, ott fülletté válik a levegő. Én ezt nem bánom, mindenki érezze jól magát. Ja, holnap időjárás. Hétfőn nem lesz eső, tovább melegszik a levegő, 28-30 fok várható.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, és lassan itt a vége. 4 órakor jönnek a friss hírek, utána pedig a Szóda. Lombos Marcival és vendégével egészen este 8 óráig szórakoztatja a megafonistákat. Köszönöm mindenkinek, hogy ezen a csodálatos nyári napon is velem tartottak. Remélem, hogy ezt mindenki odakint tette a szabad levegőn, erdőben, mezőn, egy vadászlesen, romantikusan, akár a távolba nézelődve, vagy éppen piknikezve, vagy hát nem is tudom. Szóval annyiféle lehetőség van, és mégis olyan nehezen élünk vele, hát ragadjuk meg az alkalmat, ha ennyire jó idő van. Írjunk fel papírra ötleteket, mit lehetne csinálni a nyári időszakban. Nem is kell hozzá sok pénz, tényleg csak jó ötletek. Úgyhogy akár már a jövő héten is foglalkozhatunk ezzel, akinek van gondolata, amit meg is osztana velem, az írja meg a Viber számunkra ingyenes üzenetként 0635 66 22 62. Vevő vagyok rá, a legjobbokat akár el is mondom a jövő hétvégén. Találkozzunk akkor is. Mindenkinek további kellemes vasárnap délután kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
11: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Zajlik a vizsgálata a Bánkitóban, pénteken délután megfulladt 15 éves fiú ügyében. Az országos mentőszolgálat rétsági és berceli egységei, a rétsági hivatásos tűzoltók, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság fővárosi búvárszolgálata és a Nógrád vármegyei rendőrség erői mellett az Ipoly-völgyi különleges mentők búvárszolgálata is azonnal a helyszínre indult 4 fővel, valamint vízi baleseti egységükkel. A különleges mentők beszámolója szerint a helyszínen lévő fürdőzők, vendégek, barátok és a rétsági hivatásos tűzoltók emberfeletti küzdelmet folytattak, hogy megtalálják a fiút. Ám a tó azon részén 3-4 méter mély a víz, így az nem járt eredménnyel. Hozzátették, a helyszínre érkező búvárok azonnal megkezdték a víz alatti kutatást, amelyben rövidesen bekapcsolódtak a fővárosi búvárszolgálat szakembere is. Végül egy hivatásos és egy önkéntes kereső párosnak sikerült megtalálnia és kiemelnie a fiút a vízből. Bánk önkormányzata ma este 8 órától csendes megemlékezésre hívja a lakosokat. Megbeszélést folytatott Szádocki Imre a Váci Városi Evezős Klub elnökével. Az önkormányzati képviselő a találkozóról beszámolva közölte, a Fekete Károllyal való egyeztetés fő témája a klub fejlődése, illetve az egyesület jogi és anyagi helyzetének rendezése volt. Hozzátette, úgy véli, jelenleg az egyik legfontosabb kérdése az evezősök által használt ingatlan jogi hátterének rendezése, hiszen a klub célja, hogy az általuk használt épület a nevükre kerüljön. Az anyagi helyzet javítására felmerült a terület mellett egy street food büfé létesítése is, melynek bérleti díja az evezős klub bevételét gyarapítaná. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimál bérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. Elutasította az orosz elnök ukrán hivatali partnerének azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Vlagyimir Putyin Volodymyr Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán elnöknek, hogy ne féljen és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, hogy aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló.
12: Időjárás.
11: Túlnyomóan napos idő várható, a nap második felétől növekedhet meg kissé a felhőzet. A legmelegebb órákban 28-29 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
11: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja. Lombos Marcival.
14: Szóda.
15: Igen, tisztelt hallgatóim, engedjétek meg, hogy üdvözöljelek benneteket 2026. január 7-én, és hadd nyissam meg a nyári szezont ezzel a kis tapssal. Ahogy megszokhattátok, a 16 órás híreket követően Lombos Marci kellemesen búgó hangja megnyitja a Szóda című műsort, ugye ez hidratál benneteket egyrészt a szombatesti nagy szórakozások miatt, amiben az ember rengeteg folyadékot veszít, illetve a nyári meleg és kánikula miatt folyamatosan izzadunk, oda kell figyelni, hogy megfelelő mennyiség jusson a szervezethez. Amit én legutóbb hallottam, az az, hogy napi 3,5 /4 liter per felnőtt. Ehhez képest, és ez is csak pletyka, napi 1,5 liter vizet iszunk. Urak, a sör és a fröccs nem érvényes, az egy másik történet. Fontos és nagy beszélgetések, jobbnál jobb muzsikák itt a Szódában. Az első beszélgető társam Golyán Kriszti lesz, akivel Balassagyarmat kulturális életéről fogunk beszélgetni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a nyáron, aki Balassagyarmaton vagy annak környékén tartózkodik, milyen programokkal találkozhat. És kezdjük az órát az első zenével, ami pedig nem más, mint David Guetta, Teddy Swims and Thomas and I, Gone, Gone, Gone című nótája.

0: Hölgyeim és uraim, a vonal másik végén Balassa Gyarmati kulturális élet miniszterelnöke, miniszterelnök hölgye, Golyán Kriszti, aki egyébként a művelődési ház igazgatója. Szia, Kriszti!
1: Azt a mindenit, hát még ilyen felvezetésre kaptam, köszönöm, hogy ilyen kellemes helyzetbe hoztál.
0: Ismersz.
1: Igen, azt nem mondanám, hogy elnöke, de azt mondanám, hogy miniszterelnök, nem igaz, vicceltem. Egyik szereplője, illetve egyik jelentős intézményének a vezetője, de köszönöm.
0: Ne viccelj, aki úgy dönt, hogy nem utazik el Balassa Gyarmatról, vagy mit tudom én, csak két hétre, tehát hogy alapvetően Balassagyarmaton tölti a nyarat, vagy éppen úgy dönt, hogy a Dunakanyarból, vagy így a pesti régióból oda jön Balassagyarmat. Egyébként az egy érdekes kérdés, hogy milyen meg fogom kérdezni, hogy látjátok-e, hogy Balassagyarmat turizmusa az milyen, mennyire vonzó hely Balassagyarmat. De kezdjük már azzal, hogy ők milyen programokkal találkozhatnak, alapvetően vannak-e, ugye a műsorunk egy zenei tematikájú műsor, hogy szól majd a zene Balassagyarmaton a nyáron?
1: Abszolút, ez nagyon fontos. Gyakran kerül szóba, hogy Balassagyarmaton a zeneváros, de tényleg, mert rengeteg koncert szerveződik meg itt egy évben, és ez alól a nyár sem lesz kivétel. Nagyon sok minden még szervezés alatt van, de azért már tudok konkrétumokat mondani. Szerintem minden hétvégére lehet találni egy-egy izgalmas programot. Igen. Egész nyáron, és nem csak a mi szervezésünkben, hanem az egész városban a kulturális élet meghatározó szereplőinek szervezésében is. Hát mi, ugye majd mi nyáron ugye kiköltözünk általában, hogyha az idő is megengedi, ilyenkor a Ganzel-udvart szoktuk elsősorban igénybe venni, idén sem lesz más, hogy idén is készülünk Ganzel-udvaros programokkal, koncertekkel. Ezek jelenleg szervezés alatt vannak, de három teljesen különböző stílusú és világú koncertet szeretnénk vinni idén a Ganzel-udvarba. Egyébként lesz, máshol is lesz koncertünk, például Jánosi Képtárban jazz koncerttel készülünk a múzeumok éjszakájára, de még ugyanezen az estén úgy tudom, hogy a Palóc Múzeumban is lesz zenei rendezvény, ami már ugye az első, most a beszélgetésünkhöz és a nyárnak egy mondhat egy nyitánya a múzeumok éjszakája, akkor él a várost, a múzeumok kinyitnak, a gyűjteménnyel rendelkező intézmények, szervezetek megmutatják, miük van, és akkor azért itt színes programok vannak, folyamatosan zenei és mindenféle ismeretterjesztő érdekes kulturális programmal készül a város.
0: Azt mondtad, hogy háromféle stílus lesz a Ganzel udvarban. Lehet tudni, hogy milyen stílusok ezek?
1: Igen, egy kicsit az egyik az lesz egy picikét, nem szeretném elárulni, hogy kik, mert még nem kötöttük meg a szerződést, és addig nem szom előre a medve bőrére, de az egyik valószínűleg egy kicsit retro, multidéző hangulatú est lesz, a másik est az egy latinos hangulatú, és lesz egy harmadik, amikor pedig kiváló színészek fognak egy inkább populáris részesíteni minket, közönséget. Ez egy nagy koncert lesz, hogyha minden jól megy. Ha ez nyár végén, nyár közepén fog megtörténni, illetve ugye, ami nagyon fontos, hogy Ganzel udvaron kívüli esemény, de ugye készülünk már nagyon-nagyon-nagyon ezerrel a Palóc Búcsú és Folk Fesztiválra, ahol szintén színes zenei tartalmakkal töltjük meg ezt a...
0: De ez inkább ez inkább ilyen világzene, népzene. Ugye?
1: Igen, idén is, tehát már a Gobé zenekar volt nálunk, óriási sikerük volt, fantasztikusabb, és idén is ők jönnek, ők fiatalok, akik tényleg kiválóan zenélnek, egyébként többen is megjárták itt a muzsikus tábort, most már idősebbek, de profi zenészek és világzenét játszanak magyar népzenei jellemekkel.
0: Mennyi a helyi zenekarok aránya és az idegenből hozott, tehát mondjuk sztár zenekarok? Figyeltek ti arra, hogy a helyi zenekarok nézők elé ülhessenek, vagy nézőknek
1: játszanak? Igen, nagyon fontos, és az igazi közösséget ők teremtik, tehát így tudunk felépíteni valamit, ez egész évben fontos. Sajnos a kettő verzió van, igen, helyi és nem helyi, de sajnos, tehát azért óriási neveket nem azért nem hívunk, mert nem szeretünk, nekünk is van egy büdzsénk, ami nagyon korlátozott, de a helyiek pedig annyira jók, meg azok a kisebb zenekarok, akár nem helyiek, hanem még nem befutott nagy nevek, hogy sokszor jobb minőségben és nagyobb élményben részesítik azokat, akik ellátogatnak ezekre a koncertre, és ezért mondom, hogy esélyt kell adni, el kell jönni mindenhova, mert lehet, hogy egy ismeretlen zenekartól sokkal láthatóbb zenei élményt kapunk, mint egy fél playback műsortól, hogyha egy óriási sztár vendég lép fel. Ügyesség kell adni, és nyitottnak kell lenni.
0: Egy pár éve itt vagy Balassagyarmaton, is segítesz itt a helyi kulturális életben. Azt látod egyébként, hogy a nézőszem emelkedik?
1: Igen, nagyon szépen. Most már azért azt mondhatom, hogy a kisebb zenei rendezvényünk azok teltházasak. Először emlékszem, hogy ilyen 20-10-20 fővel kezdtük, és annyira felépült, hogy a helyek azok általában már elfogynak néhány nappal a koncert a kezdése. Igen, előtt. Hát a nagyobb rendezvényeken persze szabad téren bőven van hely, úgyhogy még oda mindig várunk embereket, de nem vagyunk elégedetlenek. Ott is azért egy közepes telítettségi szintet hozunk, ami szerintem jó egy ekkora városban, és ugye én azt mondom, hogy nem is biztos, hogy a tömegnyomor az ideális, azért erre is odafigyelünk, hogy kellemes legyen a résztvétel.
0: Nem tudom, mennyire van időd, én most felkonferálnék egy nótát, és mondjuk egy ilyen negyed óra, 20 perc múlva vissza tudunk hívni, és tudjuk folytatni. Volt itt, fölmerült egy kérdés, ugye a beszélgetésünk elején, hogy látható-e a turizmus, illetve azt is megkérdezném, hogy Golyán Krisztin mit fog csinálni a nyáron, hogy elmentek-e valahová nyaralni. Jó, szóval, hogy visszatérhetünk még egy beszélgetés erejéig?
1: Izgatottan várom.
0: Jó, szupi, és akkor konferálok egy nótát, ami pedig nem más, mint Barbie, ha zene szól.

0: A vonal másik végén még mindig Golyán Kriszti, a Balassagyarmati Művelődési Ház igazgatója, és ugye egy fontos programszervező. Azért így nagyon meglódult a kulturális élet, és ezt most már a helyiek is gyakran mondják. Ugye emlékszem, hogy annak idején mindig mondtak, hogy persze, mert Balassagyarmaton nincs semmi, most már egyre több gyarmati mondja, hogy tele van programmal a város, tehát hogy szeretik. Kriszti, az előző beszélgetésünkben felmerült egy kérdés, hogy láthatók-e már nem balassagyarmatiak ezeken a balassagyarmati rendezvényeken, és akkor gyorsan egyébként hagyj reagáljak a saját kérdésemre, hogy ugye volt, két héttel ezelőtt volt a jazzfesztiválunk, ugye Szandai Matyi emlékére megszervezett jazzfesztivál, és hogy két olyan párral is beszélgettem, akik különben a Facebookon látták a hirdetést, és jöttek. Az egyik Sátoraljai Újhelyről volt, a másik pár pontosan nem tudom, hogy honnan, de valami 300 kilométerre. Hogy te például látod azt, hogy megindult Balassagyarmat felé a nem helyiek és kíváncsiskodók érdeklődése?
1: Őszinte leszek, minden rendezvényen szinte előfordul, ami zenei és saját fejlesztésű, saját szervezésű rendezvény, tehát néhány emberrel mindig találkozunk, bár még mindig nem vagyunk elégedettek, és nem beszélhetünk turizmusról a városban. Nagyon örülünk neki, hogy ugye alapjáraton nem csak balassagyarmatiak látogatják a rendezvényeinket, hanem ugye a környező településekről, sőt, még távolabb egész megyéből, tehát ez mindig fix, de megyén kívül, akik ugye nem helyiek, nem környékbeliek, azzal csak elvétve találkozunk, de minden rendezvényen találkozunk. Tavaly a Palóc búcsúnak már egy nagyobb szám volt jelen megyén kívül érkezőkkel, mert azért ezt próbáljuk mérni, figyelni. A turizmuson nagyon sok fejleszteni való dolog van, elsősorban megyeszinten, regionálisan.
0: Én ezt érzem,
1: össze kell fogni többünknek, többeknek, de egyébként a Művelődési Központ most készül egy meglepetéssel, amit nem biztos, hogy szeretnék elárulni, de lehet, hogy elárulok, mert már ezen dolgozunk, pont szeretnénk felélénkíteni a turizmus, és néhány héten belül elindul egy sorozatunk, amibennek még a címét most fixeljük le, de minden igaz, Mesél Palócföld lesz a sorozatnak a címe, ahol olyan értékeket fogunk megmutatni, helyieknek és nem helyieknek, ami nagyon jók, nagyon minőségiek, értékesek, büszkék lehetünk rájuk, de annyira nem ismertek, vagy nincsenek szem előtt. Úgyhogy ezzel szeretnénk a megyei imidzst, a Palócföld imidzsét népszerűsíteni, úgyhogy nekem most a nyár eleje erről fog szólni, hogy ezt elkezdjük forgatni, ezt a videósorozatot. Ez egy pár perces beköszönés lesz, és ott fogunk bemutatni helyi értékeket.
0: De úgy hallom, hogy ez a palóc szó, ez így eléggé beégett. Egyre több olyan rendezvényetek van, ami mellett ott van, hogy palóc, tehát azzal kezdődik. Hogy ezek szerint egy tudatos stratégia van a mögött, hogy Balassagyarmaton könyveljék el Palócország fővárosaként. Tehát, hogy ez önmagában egy olyan terület, ami sehol máshol a világon nincs, olyan értékeket felmutató.
1: Van. Kuriózum. Egy nagyon jól látod, sehol máshol nincs, és sok mindenben tényleg unikális, tehát egyetlenek vagyunk, és annyi érték van itt, és pont ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez a hátrányunk. Hogy azt szoktam mondani, ahová lépek, kincsterem. De tényleg így van. Tehát emberi értékek, tárgyi, kulturális, tehát ott szellemi, tehát múltból, jelen ebből, és már a jövőben is épülnek, és ezeket nagyon-nagyon muszáj felkarolni, mert el fognak sikkadni, és ezt nem szeretnénk, és szeretnénk megmutatni, hogy Nógrád igenis egy csodálatos hely, és hogy ideje észrevennünk a szépségeket a nehézségek mellett.
0: Azt hány év múlva látod, hogy egyszer csak ellepik a turisták Balassagyarmatot. Tehát egy-egy nagy programon hömpölygő tömeg van, és mondjuk, nem tudom, 10-ből, ha megkérdezel, nem tudom, 4-5 embert, akkor biztos, hogy messziről jöttek.
1: Ha jól dolgozunk, és összefogás van helyi szinten, és van egy koncepció, egy stratégia, ami mentén haladunk, akkor szerintem egy 10 év, és ez egy jó szám, azt kell, hogy mondjam.
0: ennyi idő felépíteni.
1: Nem is ellepik, de már igen, de már azért látható, nem azt mondjuk, hogy előfordul, vagy meg érezhető is, hogy nem csak elvétve véletlenül kerül ide turista.
0: Most megint felkonferálnék egy nótát, ha lehetséges az óra vége előtt, téged is megkérdeznélek arról, hogy egy igazi kultúrember, aki kultúrát is teremt, az hogyan tölti el a nyarat, mit szólsz hozzá?
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Ami pedig most következik, a kávé, aki énekli, Radics Gigi.

0: Óra vége előtt még egy pár percre visszajöttünk Golyán Krisztivel, Balassagyarmatváros, illetve a Balassagyarmati Művelődési Ház igazgatója ő, és kíváncsi lennék, hogy egy kultúrateremtő kultúrember elutazik ebből a kicsi városból, akkor hova megy?
1: Nagyon érdekes, nyáron nem szoktam elutazni nagyon, maximum egy-két napra a Palóc-Búcsú után, de tényleg, akkor kicsit felszisztenek, de ugye a nyár és illetve a karácsonyi időszak két olyan hektikus pont, hogy levegőt venni sincs idő, úgyhogy a szabadságomat sem tudom kivenni. Általában szeptember elején szoktam elutazni, és hát olyan helyekre utazom, ahol inspirálódni tudok, és tudok valamit elhozni a városba, és ide tudom illeszteni úgy, hogy a helyiek magukénak érezzék.
0: Mondasz ilyet?
1: Persze, szoktam belföldre is járni. Én, tehát a családom, ők Kőszegen élnek, úgyhogy Kőszeg és környékét nagyon szeretem. Most ide visszaszoktam egy vonatonra is, úgyhogy egy-két napot általában ott szoktam eltölteni, mert ott csupa-csupa jó gyakorlatot látok, apró közösségi megmozdulásokat, illetve hát én nekem Olaszország szerelmese vagyok, úgyhogy ha tehetem, akkor oda ellátogatok minden évben, mert kell egy kis Dolce Vita a lelkemnek, teljesen más emberként térek vissza, de sajnos idén a külföldi utazás, illetve szerintem a belföldi is elmarad, úgyhogy én szeptembert azt mással fogom tölteni, nem utazással, inkább ezt mondanám.
0: Ha Olaszország különben, akkor nagyvárosba mész tengerpartra, vagy mondjuk meglátogatsz ilyen Balassagyarmat méretű kisvárosokat is, ahol különben alapvetően nyugi van.
1: Igen, egyébként a kincsek azok ott vannak, én ezeket a helyeket szeretem, amik nem a turista csalogató pontok kifejezetten, hát általában vegyes, azért megnézzük a látnivalókat is, hogyha tehetjük, de a tengerpartot is szeretem. Az olasz embereket, a kultúrát, a hozzáállást szeretem, és ezt szeretem magamba szívni, és valamit ide átcsöpögtetni. Szerintem ezt kellene egy kicsit magyarosítanunk, és minden jó és szép lenne.
0: Drága Krisz, további kellemes vasárnap délután kívánunk neked, kedves hallgatóim, most pedig következzenek nálunk a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
6: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
7: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
6: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
8: Az enyém az erő!
9: Az univerzum védelmezői.
10: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
6: Piszak jó.
9: A mozikban.
11: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
12: A Balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
11: Speciál óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
13: Reklámot hallottak.
14: 17 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Levelet írt Balassagyarmat polgármester az önkormányzati rendszer problémáiról a terület és vidékfejlesztési miniszternek. Csak Gábor dr. Lőrinc Viktóriának 7 javaslatot tett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 178-5000 főnél nagyobb, de nem megyei jogú város 2,2 milliós lakosa évtizedek óta nem kap címzetfejlesztési és pályázati forrást. Ez szerinte orvosolni szükséges. Emellett arról is írt a tárca vezetőnek, hogy 2022 óta elmaradt az inflációt követő feladatfinanszírozás. Ennek kiigazítása a legfontosabb. A polgármester a versenyképes járások program felfüggesztését is kérte, valamint a polgármesteri juttatásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy bármennyi is legyen a megállapított bér, azt ne a mostani éves átlagbérhez, hanem a köztisztviselői béremelésekhez igazítsák. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás a Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukáné Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja.
12: Közlekedés.
15: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most!
14: Most!
12: A Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
15: Szóda.
0: Elindul a szóda második órája 2026. január 7-e van, és ebben az órában nem csinálunk más, mint hogy megnézzük azt, hogy a mai naphoz képest, ehhez a vasárnaphoz képest, ezelőtt 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén. Ezekbe bele is hallgatunk egy kicsit, majd az óra végén rámegyünk a www.billboard.com-ra, ahol megnézzük, hogy hogy néz ki a top 10 ma a Billboardon, ugye ez a slágerlisták slágerlistája. Annyit előjáróban mondok, hogy a múlt héten jelent meg Drake legújabb lemeze, ami gyakorlatilag ellepte a teljes 10-es listát úgy, hogy egyébként egy olyan dal szerepelt rajta, ami nem Drake, ugye hetek óta az első helyen lévő Ella Langley a Choosing Texas-szal. Hát kiderül, hogy ehhez képest ugye a 9 Drake dalhoz képest változott-e a Billboard lista. És akkor kezdjük ezt az órát egy dallal, ami pedig nem más, mint a Why Don't We és a Fallen.
16: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: 50 évvel ezelőtt, hölgyeim és uraim, 1976. június 7-én a rádiókban ez a nóta szólt legtöbbet. Ez volt az a dal, ami akkor, vagyis 50 évvel ezelőtt vezette a Billboard listát. Imáron két hete. Egy 7 perc 48 másodperces dalról van szó, ami ugye a mai rádiós világban már nem túl kompatibilis, általában 3-3 és fél perces dalokat játszunk. Persze azért most is előfordul egy-egy ilyen jellegű, ilyen hosszú dal, rádióban nem nagyon. Egyébként a hang sokak számára lehet ismerős, hiszen aki előadja nem más, mint Diana Ross. A nóta címe pedig Love Hangover. Egy kis érdekesség a hölgyről, Michael Jackson Dirty Diana című nótája, amiben egy hölgyet szid. Nem más, mint Diana Ross, a most éneklő hölgy, akivel ők egyébként valamikor nagyon jóba voltak.

Ez volt az a nóta, ami 50 évvel ezelőtt mához képest bejárta az akkori közízlést. Erre zsizsegtek az emberek, erre adta ki a hentes néni a párizsiát, a sonkáját. Erre vezette a kamionsofőr a maga kis gépjárművét. Kicsit begyorsultunk. De most ugrunk 10 évet, és megnézzük az 1986. június 7-ei dalt.

polgári nevén Madonna Louise Ciccione. Egy olasz származású amerikai csaj, aki szerintem karrierje során 150-szer is meg tudott újulni. Akire, bár nagyon jellemző, hogy vagány olykor-olykor megjelent egy-egy ilyen lírai jellegű dallal. Ez a dal egyébként egy filmnek a zenéje.

nem a legismertebb nóta. Egyébként ez jól jelzi, hogy egy héten keresztül vezeti a Billboardot. Általában Madonna, hogyha egy-egy slágerdalt írt, azért heteken keresztül sok-sok hétig ott volt a lista élén.

És most következzen 1996. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tell me what you gonna do, but it ain't nowhere to run. Hetek óta hallhatjuk a dalt, amikor ideérünk 1996-hoz. Ugyanis a négyfős grup egy hatalmas dalt írt, ami újszerű volt akkor. Régi stílusokat ötvözött, soul-t, hip-hopot, R&B-t. És ugye azt a fajta akapellát, amikor több hangtónusú, hangfekvésű férfi elkezdenek énekelni különböző szólamokban. Arra nem volt nagyon példa, hogy ilyen rappes, rap jellegű, hip-hop jellegű dalokat énekeljenek együtt több szólamban. Ők pedig nem más, mint a Bone Thugs and Harmony, a nota címe pedig a Crossroads. Emlékszem, annak idején sokat szólt az utcán, a srácok nagyon szerették, nekem is igazából soha nem volt a kedvencem, szerintem ha hip-hop, akkor legyen hip-hop. De hát ez semmit nem von el a nóta érdeméből, ugyanis ez a dal 1997-ben. Grammy-díjat kapott, ugye a legjobb hip-hop

és hát ezzel megteremtettek egy új stílust. Ők tehát a Bone Thugs and Harmony, a nóta címe pedig The Crossroads. Most pedig meghallgatunk néhány nótát a kedvenceink közül, mármint a rádió kedvencei közül. Kezdjünk egy Well Hello-val, Éjfél Tájt.

0: A Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Időutazásunkban eljutottunk 2006. június 7-éhez, és mutatom azt a dalt, ami akkor vezeti a Billboard listát.

Bár ismerem a régi hip-hop zenéket, meg kell mondjam, hogy életemben először hallom ezt a dalt. De az előadó nevét sem nagyon ismerem, ő Chamillionaire és Crazy Bone. A dal címe, illetve a hip-hop cuccnak, ha nevezhetjük ezt dalnak. A videoklip megy előttem. Nagy ékszerek, nagy autók és csinos hölgyek. Ahogy egyébként ebben a szubkultúrában az menni.

Kettőtől, Whiskeytől és Kylától. Még az óra elején mondtam, talán emlékeztek rá, hogy 2026. június 1-én, ha jól emlékszem, jelen május 31 volt a múlt hét, megjelent Drake legújabb lemeze, és tulajdonképpen a Billboard top 10-éből 9 helyen ő állt. Így elmondhatjuk Drake-ről is, hogy egy olyan előadóról van szó, aki bizony évtizedekig képes fenntartani a nagy sikert. Hát az biztos, hogy 10 évvel ezelőtt ez a stílus nagyon ment. Kiderül majd néhány dal után, hogy vajon ezt a fajta sikert meg tudta-e tartani Drake. Tud-e heteken keresztül ott lenni a Billboard lista élén? Egyébként múlt héten talán emlékeztek rá, 2016-os évszámnál egészen más dal szerepelt, ami viszont biztos, hogy heteken keresztül ennél az évszámnál ezt a dalt fogjuk hallani, egy nagyon sikeres dalról van szó, én meg kell mondjam, nem nagyon ismerem. Kettő perc 54 másodperces nótáról van szó, de én ezt bizony 2:02-nél lekeverem.

Az időpont 2026. június 7-e, előttem pedig a www.billboard.com friss mai listája szinte ropog, és akkor mondom, hogy hogy néz ki, ugye talán emlékeztek rá, már az óra elején mondtam, hogy Drake új lemeze megjelent múlt héten, és 9 nótával el is lepte a top 10-et. Hát nézzük, mennyi maradt belőle. 10. helyen Olivia Dean és a Man I Need. 9. helyen Drake, Whisper My Name. 8. helyen Bruno Mars és az I Just Might. 7. helyen Olivia Dean a So Easy-vel. 6. helyen Drake, Future és Molly Santana közös cucca, a Run to Atlanta. 5. helyen The Cure, ez egy új dal Olivia Rodrigo-tól. 4. helyen ismét Drake és a Shebang. 3. helyen Ella Langley és a Be Her. 2. helyen egy dal, ami sokat volt az élen, és ugye múlt héten ez az egy nóta maradt bent a top 10-ben, ugye a Drake további nótáin kívül, ez pedig a Choose in Texas, ugye egy country nóta, talán emlékeztek rá, első helyen pedig hoppá, bocsánat, ez egy új flow.

0: Hát kérem, a trónt megőrizte, ő Drake, a nóta címe pedig Janice STFU. Szóval a tavalyi, kérem szépen, a múlt heti 9 nótából 4 dalt őrzött meg Drake a top 10-ben, de hát nem túl változatos a lista ezen a héten. Olivia Dean-től van 2 nótánk, Ella Langley-től 2, és 4 darab Drake, így 2 olyan előadó maradhatott bent a top 10-ben, akiket nem így hívnak. Tehát nem Drake, nem Ella Langley és nem Olivia Dean, ők pedig Olivia Rodrigo és Bruno Mars. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
6: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
7: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
6: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
8: Az enyém az erő!
9: Az univerzum védelmezői.
10: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
6: Bízok jól.
9: A mozikban.
11: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
12: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
11: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
13: 18 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A Megafon hírei következnek 2026. június 7-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
14: Levelet írt Balassagyarmat polgármester az önkormányzati rendszer problémáiról a terület és vidékfejlesztési miniszternek. Csak Gábor dr. Lőrinc Viktóriának 7 javaslatot tett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 178-5000 főnél nagyobb, de nem megyei jogú város 2,2 milliós lakosa évtizedek óta nem kap címzetfejlesztési és pályázati forrást. Ez szerinte orvosolni szükséges. Emellett arról is írt a tárca vezetőnek, hogy 2022 óta elmaradt az inflációt követő feladatfinanszírozás. Ennek kiigazítása a legfontosabb. A polgármester a versenyképes járások program felfüggesztését is kérte, valamint a polgármesteri juttatásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy bármennyi is legyen a megállapított bér, azt ne a mostani éves átlagbérhez, hanem a köztisztviselői béremelésekhez igazítsák. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás a Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukáné Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több százmilliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja.
13: Közlekedés.
14: Éjszakai sebességellenőrzésre számíthatnak az autósok Dunakeszin a Fóti úton és Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
17: Szóda.
0: Elindul a Szóda harmadik etapja, ebben az órában fölhívjuk Sőn Edinát, illetve néhány napi információt beolvasnék. Névnapját ünnepli mindenki, és jól figyeljetek, akinek az a neve, hogy Robert, Ariadna, Ariadné, Arianna, Arien, Berengár, Bogumil, Énok. Énok, Gottlieb, Jeremi, Jeremiás, Kocsárd, Oriana, Robertin, Robertina, Roberto, Robin, Robinson, Sebes és Seherezádé. Nekik kívánunk boldog névnapot, illetve ha van olyan ismerősötök, akinek ez a neve, és még nem köszöntöttétek föl, akkor most, úsgyi. Indulás. Ezen kívül történelmi események következnek, ehhez a naphoz köthető, 1494. június 7-én Spanyolország és Portugália aláírja a Tordesillasi szerződést az újonnan felfedezett Amerika felosztásáról. Még az övék sem volt, de már kérem szépen osztották. 1654-ben 16. Lajost királlyá koronázzák. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc herceg kiadja a keresztény világ számára latin nevű Recrudescunt Inclate Gentis Hungariae Vulnera, kiújultak a jeles magyar nemzet sebei kezdetű kiáltványát a szabadságharc okairól és céljáról. 1975-ben a Sony ezen a napon bemutatja Betamax videókazettáját. Kérem szépen, a régi szép idők, amikor VHS magnókba raktuk bele a Németországból behozott filmeket rettenetes magyar szinkronokkal, a VHS gyönyörű korszaka. Hölgyeim és uraim, hallgassunk meg néhány zenét, aztán napi információkat még a későbbiekben is olvasok. Az a dal, ami most következik, pedig nem más, mint Ellie Goulding, By the End of the Night.

Meg amit van és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Sőnedina.
1: Hölgyeim és uraim, van a másik végén Sőnedina Csókedinám.
2: Hello!
1: Na, mit hoztál nekünk erre a hétre?
2: Egy olyan színházi előadást, amit én már láttam, de ti már csak szeptemberben tudjátok megnézni.
1: Oké. Okay. Egyébként a színházi szezonnak mikor
2: hát
1: van
2: vége?
1: Vége.
2: Hát ilyenkor. Szóval majd most jön a nyári színház, majd biztos fogom ajánlgatni, hogy tessék menni, de ezért ilyenkor már így júniusban már ugye azért nagyjából így kifutnak, szóval, hogy hát ilyenkor meg ki kell menni a friss levegőre, de én azért meg voltam. Na, szóval, hogy csak mondom, hogy az a címe, hogy Kádária.
1: Pillanat, én ezt beütöm.
2: Jó, üsd be, addig, amíg te beütöd, addig én elmondom, hogy kávétársulat a Stúdió K-ban. Most akkor van az előadás, és Urbanovics Kriszta az egyszemélyes főszereplője, és okay. Még van mellette segítségnek egy darab zongorista is, azért, hogy mégse legyen annyira egyedül. Mondj valamit, mert hallom, hogy akarsz.
1: Nem, hát semmi, itt van előttem, és látom, igen, hogy én nagyon szeretem ezeket az egyszereplős darabokat. Ezek irgalmatlan melók.
2: Igen, egyrészt irgalmatlan meló, másrészt pedig az van, hogy azért klassz, mert egy picit megidézi Hofit, egy picit megidézi Kádár életét, egy picit nosztalgiázunk mi, akik, mondjuk te meg én ugye kicsik voltunk a rendszerváltásnál, 14, valahogy így, 13-14, de hát nyilván még vannak a nálunk idősebbek, és a nálunk fiatalabbaknak is csak egy ilyen kicsi betekintés, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy beülsz egy ilyen egyszemélyesre, hogy itt nincs pihenés. Szóval nem az van, hogy ide nézek, oda nézek, hanem abban a 90 percben, ameddig ez a dolog tart, addig így koncentrálsz, és klassz kis előadás.
1: Már most mint színész, vagy
2: mint néző.
1: És akkor mi van azzal, aki ott áll a színpadon?
2: Jó, hát most jó, de neki az a munkája.
1: Az nagyon durva.
2: Igen, nagyon durva, és egyébként szóval, hogy szerintem ez az előadás a független színháznak így tehát hogy a független színház egy típusának egy ilyen tök tipikus előadása, szóval, hogy nem bulvár, de nem szuper nehéz, pont annyira, tehát egy ilyen fogyasztható, klassz, másfél órás élmény, ami után a Rádai utcában még simán be lehet ülni, vacsizni.
1: Azt írja a színháznak az oldala, hogy Kádár mellett fontos szerep jut a politikai kabaré nagy alakjának, Hoffi Gézának. Az előadás igen. Kádár János és Hoffi Géza képzeletbeli találkozása 2026 Magyarországon, amit tulajdonképpen jól értem, hogy egy nő játszik el, tehát Urbanovics Krisztina játszik, aki egyébként egyszer Kádár és egyszer Hoffi, és talán
2: igen,
1: egyszer Urbanovics Krisztina is.
2: És akkor persze nagyon nyilván, durva. Amikor így elénekli, tudjad, vannak ezek a számok, a kedvencem, az egyik kedvencem a Hoffitől, ez a gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra.
1: Igen, de jó.
2: Megmondtuk előre. Na, szóval vannak ezek az olyan nagyon aranyosak, és itt tök aranyosan összejátszik a zongoristával, szóval, hogy én tényleg azt tudom mondani, hogy hajrá, hajrá, ez egy tök jó kis előadás lesz a következő évadra.
1: Milyen durva az első sor, amit ír, ugye ez egy idézőjelbe tett sor, Kádár Jani bácsi rendes ember volt, csak hát azok a kivégzések ne lettek volna. Figyelj, én 13-14 éves voltam.
2: Hát
1: én emlékszem,
2: 8-osok voltunk ebbé elsős gimnazistának.
1: Igen. Én ugye 74-es vagyok, tehát
2: évvesztes. Én meg 70-es, igen.
1: Aha.
2: Hát tehát akkor egyszerre voltunk csak.
1: Tulajdonképpen egyszerre, igen.
2: Igen.
1: És emlékszem, hogy ott így megjelentek a tanároknál az első jelvények. Nem tudom, ott volt, én láttam MDF-es jelvényt is, meg láttam, nem tudom, mi épes, meg hát egy csomó minden volt akkor. Ja.
2: Na, én meg ugye úgy van, hogy akkor szóval hogy elkezdtünk így, ott még nem választottunk, ugye mi az első választásokon, de utána 4 év múlva mi már első választók voltunk, és az én akkori, meg most is az egyik legjobb barátnőmnek az apukája, festőművész volt, nem meghalt, de fönn dolgoztak, szóval otthon volt a műterme. És képzeljétek el, szóval így elmentünk hozzájuk, és hát ő nagy SZDSZ-es volt, és éppen festett, ilyen nagyon komoly, sötét festmények részlet kidolgozott, nem tudom, és fönn az Etele úti lakótelep 10. emeletén elkezdett üvölteni, madarat látsz X-elsz, bemártotta a azt ecsetelt a pirosba, és elkezdett hadonászni a majdnem kész kép előtt. És mert halálra váltan az Eszterrel álltunk, hogy tönkreteszi 5 hónap munkáját. És üvöltött madaratát fixel, szóval ezek ilyen idők voltak.
1: Egyébként, hogyha ha te mondjuk így egy olyan dolgot onnan, abból az időszakból így behoznál ide-vissza, akkor az mi lenne?
2: Furát fogok mondani, na, de szerintem a lehetőség.
1: Aha.
2: Hogy benne volt minden tekintetben a lehetőség, és most ez nem csak ilyen politikai szinten, mert ott is persze természetesen.
1: Ja, bocs, de a rendszerváltást mondod. Hogy,
2: igen,
1: hogy, ami ahogy
2: hogy
1: akkor
2: abban
1: kinyit
2: az időben, hogy csak arra emlékezzünk, hogy mondjuk mit tudom én, mikor én elkezdtem a gimnáziumot, és akkor mondjuk a nálam 6 évvel idősebb unokabátyám már így kezdődött, hogy egyetemre megy, akkor ő neki mondjuk kb. Az a lehetősége volt, hogy beírhatott egy egyetemet az első helyre, meg még valami B-verziót, aztán ha nem vették föl, akkor elment dolgozni, aztán vagy újra próbálta, vagy nem. Mire odaértünk 4 év múlva, mi már egy csomó dolgot írhattunk. Uh-huh. Legalábbis én így emlékszem.
1: Igen.
2: Ja, az ember szeret, hogy csal.
1: Biztos, hogy szárnyalt a képzelet, tehát hogy tele voltak az emberek hittel, reménnyel, hogy bármi megtörténhet. Tényleg.
2: Meg hogy tényleg, tehát, meg, szerintem
1: hogy kilőhet
2: meg,
1: az ország.
2: Meg, hát meg, de nem is csak így, hogy a saját életünk is, hogy abból az őrült letporlátozásból, nem tudom, hogy mennyire van meg neked, hogy mondjuk így elmész a cipőboltba, és akkor ott méretenként ugyanaz a cipő vár 3 darab fajta, és akkor így vagy sikerült kiválasztani egy olyat, ami egyel egyedibb, vagy mindenkinek volt olyan lakcipője, most a csajoknak nyilván, ja, a fiúknak biztos volt valami más.
1: Vagy volt még egy lehetőség a szlovák-magyar határon, mert pedig én onnan származom, ugye Balassagyarmat onnan van, akkor mentünk ki Szlovákiába cipőt.
2: És akkor jött az a tornacipő fehér elejével.
1: Igen, de
2: meg a nagy N betűvel a jobb oldalán.
1: De össze kellett koszolni, hogy a határon ne vegyék észre. Nagyon kemény. Figyelj, Edina, én most fölkonferálnék egy nótát, mi lenne, hogyha beszélgetnénk még egy kicsikét erről a nyárról, de így szabadabban, hogy hogyan fog telni, mit. Majd mindegy, ezt megkérdezem.
2: Próbáljuk.
1: Akkor hallgassuk zenét.
2: Az, hogy ez egy fél óra távolságra van Budapesttől, és az ember úgy érezhet, hogy felveheti a fürdőruháját, az olyan, mint egy mini hétvégi nyaralás, és igaziból nem kell nagyon eltervezni, van.
1: Ja.
2: Ami még így valószínű, hogy van az egyik kollégám most a 9-esben, ő a nyáron a Balatonról fog dolgozni, ebben maradtunk, mert kisgyerekei vannak, és tud távmunkába lenni, és hogy ez lett ez a deal, hogy ő ott van lent, és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép házuk van, ahol így elhívott minket mindannyian, hogy jöjjünk, így legyen úgy egy nap vagy kettő, hogy így lejön a csapat, és egy kicsit dolgozunk, egy kicsit nem tudom, így jól vagyunk így együtt, mert hogy azért ez még egy új csapat, és hogy az annak egyébként van tökre értelme, hogy mondjuk tollasozunk is a munka mellett, és ehhez mindenkinek tök nagy kedve van, mert így persze így, ő egyébként így, ő a média dizájnerünk, és így rengeteg csodálatos fotója van erről a dologra, persze így mindig mondja, hogy de gyertek, és mutogatja a fotókat, úgyhogy szerintem biztos, hogy lesz belőle ilyen is, mert én bírom így a Balatont így egy-egy napra.
1: Fia, én egyébként terelném, megmondom őszintén, az embereket így a hazai turizmus felé. Te tudod, hallgatók, nem biztos, hogy én megcsináltam, ugye a legjobb barátom Berger Dani, megcsináltuk együtt a kék túrát, hogy rengetegen mennek ki az El Camino-ra, hogy megcsinálják életük nagy zarándokútját. Én azt gondolom, hogy ezt a zarándokutat itthon végigcsinálni, megismerni azt a helyet, ahol élünk, találkozni ezzel a rengeteg vidéki emberrel, akiről úgy kb. Van képünk, hogy milyen egy paraszt ember, de az, hogy egyébként ők vendéglátóként, úgyhogy te csak egy vándorként mész ott, érted, a botoddal meg a hátizsákoddal, és egyszer csak ki van tárva a kapuja, és aludni tudsz, enni tudsz nála, és mindez szívvel, szeretettel, hogy mindenki, aki úgy dönt, hogy na most én akkor megjárom az El Camino-t, azt így kb. Elküldeném az írott kőhöz. Hogy akkor
2: egyébként
1: tök
2: érdekes,
1: felé.
2: Amit mondasz, mert én ugye egy ilyen nagy belvárosi budapesti ember vagyok, szóval ezt nem tudnám sajnos letagadni, és most úgy hozta a sors egy pár héttel ezelőtt, ez egyik barátommal el kellett mennem Kelet-Magyarországra, nagyon messzire, egy ilyen 180 fős kis faluba, és így kérdeztem tőle, na jó, de hol fogunk ebédelni? És mondta, hogy hát Zsuzsa néninél. És ki az a Zsuzsa néni? És mondta, hogy Zsuzsa nénivel megismerkedtünk, és ő ragaszkodik hozzá, hogy ha jövünk, akkor mindig ott főz ránk. És képzeljétek el, így bejöttem Zsuzsa nénihez, aki tudta, hogy jönni fogok. Már le lettünk rettenetesen szúrva, hogy el vagyunk késve, így ebben a 3,5 órás úton. És már meg volt terítve, mondta, hogy akkor csak egy kis est csináltam, egy kis azt, egy ilyen teljesen nagyon tipikus falusi konyha, egyébként ő matek fizika szakos tanárnő, de ilyen nyugdíjkorabeli, utána kivitt, megmutatta, láttam élőbe kakast közelről. Mindegy, szóval volt ott egy kis dolgunk, rettetesen, olyan az egészen otthonos volt, és álljak be. Tehát mondtam, de miért kéne beállnom a kedve? Hát itt ebbe a falu, szóval, hogy elférek az utcán, nem, tessék beállni.
1: Ja.
2: Nagyon édesek miért voltak ti? Nagyon, de hogy nem, de hogy ez egész egy olyan otthonos hangulat, szóval, hogy én hallom, amit mondasz ezzel, hogy egyből adnak enni.
1: Ja, de nem, tényleg legyalogoltunk 1165 kilométert, és egyszer történt olyan, hogy valaki belém kötött. Tényleg, tehát, hogy, és akkor mondom, hogy különben, tehát sok napról van szó, amit ott töltünk, és sok éjszakáról, és az összes többi az tényleg egy csoda volt. Szóval mindenki menjen nyáron

0: Harmadik óra vége, nem más, mint Siket Norbi verse, ugye városunk költője. Én pedig minden szól a harmadik órájának végén elolvasom egy versét. És ha már nyárindító adásról van szó, legyen ez a vers e nyár rejtekében. Városomba léptem, álmos lomha lényem új lendület rabja. Dús lelkület adja felépülő lelkem, mellém ülő csendem. Számos tiszta dallam, táncos tiszta hajlam támadja elmémet. Átadja eszmémet a létező rendről, a fényt szerző trendről. Szemem fürkész, keres, testem tüstént repes, minden percem drága, igen kedves bája csendül szavaimnak, repül falainknak, visszhangozza minden, ritka pompa zizzen, mikor lányainkat, csinos sztárjainkat látom séta közben. Számos szép dal szökken, megjár ezen éden. E nyár rejtekében. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Három érmet szerzett a Széchenyi Szerva Ase fiatal, asztali teniszezője a napokban Nagykanizsán megrendezett Murva Dráva országos ranglista versenyen. Lackó Dóra az U13-as mezőnyben lett első, míg az U15-ös és U19-es korosztályban bronzérmet szerzett. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Ezt írta a pénzügyminiszter, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymás követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt. Változatlanul hagyták hazánk besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít az elmúlt évek gyakorlatilag és elkötelezett a költségvetési egyensúly helyreállítása, az államadóság csökkentése, valamint az átlátható és kiszámítható költségvetési tervezés mellett. Rejtett folyosókra és kamrákra bukkantak diákok egy olasz középiskola tornaterme alatt, írja 24.hu. A helyszínre érkező régészek szerint egy körülbelül 1800 éves római kori villa maradványait fedezhették fel, amelyek mostanáig valahogy rejtve maradtak. A római Kolosseumtól nem messze található középiskolában régóta keringtek történetek arról, hogy a tornaterem alatt titokzatos helyiségek lapulnak. Néhány kalandvágyó diák felfedező útjának köszönhetően pedig kiderült, hogy ezek a pletykák nem voltak alaptalanok. Tanfolyamon tanulja egy birka Angliában, hogy hogyan kell legelni. Ez olvasható a nem mindennapi esetről az Indexen. A Merlin névre hallgató állat kiskorában egészségügyi problémákkal küzdött, így nem kint a réten társaival nevelkedett, hanem benne egy házban. A birka sok időt tölt a család labradorjával. Ennek hatására egyre inkább kutyás a viselkedése, azt kezdte felvenni. ezért jelenleg Merlinek tanfolyamra kell járnia. Ennek során megtanítják neki, hogyan kell birkaként élni, ugyanis még azt sem igazán tudja, hogyan kell füvet legelni. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta három gyermekét a popsztárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni egy nagy mozaik családként, mondta.
3: Közlekedés.
6: Éjszakai sebességellenőrzésre számíthatnak az autósok Dunakeszin a Fóti úton és Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen!
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
6: Szóda.
0: 19 és 20 óra között a Szóda negyedik órája Lombos Marcival, ahogy megszokhattátok, nagy beszélgetések és jobbnál jobb zenék. Ebben az órában még lesznek napi információk, illetve fölhívunk egy balassagyarmati zenészt a nyárral kapcsolatban. Ugye volt több ilyen rovatunk a mai nappal, amikor megkérdezzük, hogy hogyan telik az idei nyár, ugye, amit most a június 7-i adással indítok én el hivatalosan, reméljük a Wikipédia is jegyezni fogja innen. A június 7-e a hivatalos nyár indító napja. Egyébként csak mondom, hogy a Velencei tó partján 6-án volt szezonnyitó buli a Wakeboard pályán, mint ahogy egyébként a tegnapi napon lement a Palóc futam és Jambori is kint a Palócligetben. Szóval napi információkat fogok beolvasni a következő blogban. A dal, amivel pedig elkezdjük az órát, nem más, mint Kassa Tibi és Dér Henny közöse. Ez annyira te, ez annyira én.

Van itt egy kis restanciám, az előző óra elején napi információkat kezdtem el beolvasni, de elmaradtak a születésnaposok. Híres emberek, akik ezen a napon születtek. 1848-ban például Paul Gauguin, posztimpresszionista, francia festőművész. 1896-ban Nagy Imre kommunista politikus, magyar miniszterelnök, ugye a neve a rendszerváltáshoz kötődik. 1917-ben született Dean Martin, amerikai énekes és színész. 1940-ben Tom Jones, walesi születésű brit énekelső, ugye az az ember, aki annak idején Prince nagy nótáját, a Kiss-t újra dolgozta, és hát abban a formában is élt. Mármint maga a nóta. 1952-ben született Liam Neeson, észak-ír születésű brit színész, aki minden filmben szokták mondani, meg képeket rakni ki a Facebookra, minden filmben ugyanolyan arcot vág. Megyünk tovább, és hát olvasok itt egy nevet, akit az előbb már említettem, 1958-as születésű Prince, amerikai énekes és dalszövegíró, ugye egyrészt egy hihetetlen, fantasztikus, kreatív zenész és óriási egyéniség volt. Sokan nem tudják, ő ugye Michael Jacksonnak nagy ellenfele volt, illetve ők úgy érezték, hogy egymásnak ellenfelei. És akkor van itt kérem szépen egy 1979-es amerikai űrhajós nő és pilóta, ő Anne McClain, és emlékszem, gyerekkoromban sokat emlegettük a nevét ennek a hölgynek, aki egy orosz teniszező nő, és igazából nem tudtuk, hogy ki, csak egyszerűen jó volt kimondani a nevét, ő pedig Anna Kurnyikova. Ugye nem csak híres embereknek van születésnapja, hanem olyanok is, akik a hétköznapokban végzik feladataikat, és mivel a Jóisten előtt úgyis csak az számít, hogy ezeket a feladatokat hogyan végezte el, hogy mennyire tudta a környezetét építeni, mit tett a világhoz valójában, és ugye nem csak a like számokat emelni, ezért nekik ugyanazzal a szeretettel kívánok boldog születésnapot. És akkor van még egy olyan rovatom, hogy nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Ma van a 7. giugno, ami Málta nemzeti ünnepe, illetve Norvégiában a függetlenség napja, a Svédországgal való unió felbontása 1905-ben történt. És ahogy szoktam mondani, tök mindegy, hogy mit, de használjuk ki az alkalmat, hogy ünnepeljünk, hogy asztal köré hívjuk azt a társaságot, akikkel szeretünk együtt lenni, család, barátok, haverok, nagyokat beszélgetni, jókat enni, jókat inni. Szerintem ez az élet egyik legnagyobb értelme, és akkor most hallgassunk zenét.

0: Én Bernard Cornél, énekes dalszerző, ismerhetitek őt. Itt egy csomó helyen felbukkantak ők, voltak dalban is, ha jól emlékszem, illetve ő maga a dalfutárban is írt. Bernard Cornél a másik vonal, vagy a vonal másik végén. Itt vagy?
1: Hello, sziasztok!
0: Köszönöm. Mély tiszteletem! Ti alapvetően egy nyárindító adás az, amiben most így belecsöppentél. Arról kérdezem a vendégeimet, hogy hogyan telik a nyár, de én arról is érdeklődnék, hogy hogyan teltek az elmúlt évek, hónapok. Még beszéljünk inkább hónapokról.
1: Jó, nagyon érdekes amúgy, nekem szegezik, hogy telik a nyár, így tudod, eszembe jutnak a szakmai kollégák, akik, na, hogy így mennyi buli van a naptáradban, vagy nem tudom. Hát ha ez a kérdés, de tudom, téged ismerem, hogy nem csak ez a kérdés, nem sok buli van a naptáramban, viszont annál izgalmasabb dolgok történnek, úgymond ilyen szellemi, lelki síkon, és történtek is a legutóbbi időszakban, egy kicsit így újra össze kellett raknom magam, újra össze kellett raknom a motivációmat a zene iránt.
0: Figyelj, az a helyzet, hogy tudom, miről beszélsz, én nekem ez volt kétszer életem során, hogy így, nem tudom, így lefagyott a GPS, aztán így újra kellett tervezni. Mit lehet tudni erről?
1: Én azt gondolom, hogy túlterheltem magam. Aha. És pont a Third Planetben például így nagyon kézben akartam tartani mindent, és nagyon komolyan vettük, és nagyon jól akartam csinálni. Én már aztán szerveztem, már social media manager voltam, már mindenen a kezemet akartam tartani, de hogy aztán végül semmit fogtam vele. Ugye túl sok felé osztottam, és akkor aztán így volt, lett egy ilyen kiégés ebből, de a zenekar többi tagja részéről is úgy vettem észre, hogy ez így elfáradt.
0: És mi akkor... nálad mi ez a kiégés? Az hogy néz ki Bernard Cornélilag?
1: Ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nekem közül, de hogy lett egy ADHD diagnózisom is közben.
0: Oké. Okay. Ezt sem lepődök meg. Figyelj, mi szerintem minden nem azért, de szerintem minden zenész ADHD-s, vagy akiket én is.
1: Abszolút. És ez azért új perspektívába helyez minden régi nehézséget, elakadást, akár az iskolától fogva, hogy mi miért történt, egy teljesen más szemszögből tudom magamat figyelni. És nagyon sok dologra rájöttem ennek kapcsán, hogy is működtem, hogy is kéne működni, és igazából nekem a nyaram, meg az elmúlt idők, azok kb. Ezek, hogy így fedezgetem fel, hogy hogyan tudok én jól működni, és hogyan nem működök egyáltalán. Úgyhogy, ja, ez nagyon izgalmas most.
0: Például nehéz egyébként szembenézni ezzel, hogy az emberi kiéget, vagy nem tudom, olyan, ahogy mondtad, hogy olyan köteleket, olyan gyeplőket fogsz, ami aztán így igazából kiderül, hogy nincs ló.
1: Igazából nyilván egy pillanatnyi szomorúságot mondjuk okoz, de tudod, ha mindent kipróbálsz, lehet, hogy az utolsó előtti dolog lesz, amit igazán akarsz, de ha egy dolgot kipróbálsz, és nem neked való, akkor legalább már tudod, hogy egyel kevesebb dolog van, amit mindig arra megy, még a zenén belül is, hogy mit akarok én valójában a zenémből, annyi felé el lehet indulni. És a konstant, így, mint egy kisgyerek, így fedezgetem fel, hogy mihez van kedvem. Úgyhogy annyira nem nehéz, meg nem ejt kétségbe.
0: És akkor mihez van kedved?
1: Most képzeld el, most ilyen felvételkészítésekkel foglalkozok, ilyen produceri munkákkal, sessionködöm egy zenekarban, amit már szintén kezdek nagyon a szívemre venni, úgyhogy már csúfolás neki a session, de ezekkel így vásároltam egy csomó eszközt, ezeket tekergetem, hangosítok mellette állandóan a színplakertben, meg külön felkérésekre a zenekarokat.
0: És ha arról van szó, bocsánat, Balassagyarmaton is. Ugye két héttel ezelőtt volt egy Rock Tánc 103 zenekarral, és azt te hangosítottad, az ott lévők szerint nagyon jól.
1: Igen, hát ez az első alkalom volt, hogy a legendás moziban odaengedtek a keverőpulthoz, és amúgy nagyon nagy élmény volt. Nyilván hát ott nőtt fel az ember, és ott hallotta az összes jó zenét először. Ja, de volt egy ilyen például a hangosítással is, meg az ilyen színpadra lépéssel is, nekem voltak azért komoly ilyen stressz faktoraim, amit így nem nagyon tudtam kezelni. Például színpadra lépés előtt akárhányszor, mert elég sokszor voltam azt hiszem, hogy színpadon, de mindig azért változik ennek a szorongásnak az alakja meg a formája, hogy nyilván végigmész egy teljes kórképen, hogy először az, attól félsz, hogy a szöveget felejted el, majd attól, hogy hamis leszel, majd attól aztán a beállástól félsz, és akkor valahogy ez az, amiért amúgy szereted az egészet, az léptet ki egy picit a körforgásból. Értem ezt úgy, hogy miután felmegyek a színpadra és fókuszba kerülök, onnantól fogva, hogy és lejöttem, elégedett vagyok, és nem értem azt az előző két napot, a koncert előtti két napot, hogy mind tudtam ennyit parázni, meg hogy olyan szinten parázni, hogy már így felteszem a kérdést, hogy minek nekem ez az egész para. De hogyha meg túl vagyok rajta, úgy mond, és megcsinálom, akkor meg borzasztó jó érzés. Például ezeket, ezeknek az okait is így fejtegetem.
0: Hány évet voltál a színpadon?
1: Hát 18 éves korom óta in and out. Aha. Most vagyok 32, szóval nem olyan sok azért. De igen. Valami van a háttérben, amit nekem nagyon izgalmas felkutatni, hogy ez a hozzáállás honnan jön.
0: És ebben van segítséged egyébként? Tehát, hogy van, akivel dumálsz erről?
1: Van, igen. Igen, meg terápiára is járok.
0: Tök jó, tök jó. Kornél gyarmaton mikor láthatunk legközelebb?
1: Hát, az csak az Isten tudja. Nem, de remélem, hogy minél hamarabb.
0: Nem vagy egy tervezős típus.
1: Nem.
0: Kornél, nagyon szépen köszönöm, ettől függetlenül kívánok neked jó nyarat, mész valahová? Utazol?
1: Igen, szlovéniai hegyek, raftingolás,
0: wow.
1: Aztán lesz még horgász túra, meg táborfesztivál, meg szigetfesztivál, szóval bizi lesz ilyen
0: csak
1: szempontból.
0: Csapatjátok, nagyon helyes.
1: Yeah.
0: Hát kívánom a legjobbakat.
1: Köszönöm én is, neked is, meg mindenkinek.

0: Hölgyeim és uraim, mára ez volt a szó, de remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Jövő héten is leszünk, mert hogy minden vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marci és valamelyik vendége hallható itt nálunk, és ez nem lesz másként jövő héten sem. Most pedig szerelmes órák következnek. A műsor címe Szerelem hullámhosszán egészen éjfélig. Hagyjátok a tévét a francba, inkább adjátok át magatokat a szerelemnek, legyetek azzal, akit szerettek, közben pedig hallgassatok minket. Hogy ez a szabadban történik, vagy bent a lakásban, azt ti magatok döntsétek el. További szép estét kívánok! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Zajlik a vizsgálata a Bánkitóban, pénteken délután megfulladt 15 éves fiú ügyében. Az országos mentőszolgálat rétsági és berceli egységei, a rétsági hivatásos tűzoltók, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság fővárosi búvárszolgálata és a Nógrád vármegyei rendőrség erői mellett az Ipoly völgyi különleges mentők búvárszolgálata is azonnal a helyszínre indult 4 fővel, valamint vízi baleseti egységükkel. A különleges mentők beszámolója szerint a helyszínen lévő fürdőzők, vendégek, barátok és a rétsági hivatásos tűzoltók emberfeletti küzdelmet folytattak, hogy megtalálják a fiút. Ám a tó azon részén 3-4 méter mély a víz, így az nem járt eredménnyel. Hozzátették, a helyszínre érkező búvárok azonnal megkezdték a víz alatti kutatást, amelyben rövidesen bekapcsolódtak a fővárosi búvárszolgálat szakembere is. Végül egy hivatásos és egy önkéntes keresőpárosnak sikerült megtalálnia és kiemelnie a fiút a vízből. Bánk önkormányzata ma este 8 órától csendes megemlékezésre hívja a lakosokat. Megbeszélést folytatott Szádocki Imre a Váci Városi Evezős Klub elnökével. Az önkormányzati képviselő a találkozóról beszámolva közölte, a Fekete Károllyal való egyeztetés fő témája a klub fejlődése, illetve az egyesület jogi és anyagi helyzetének rendezése volt. Hozzátette, úgy véli, jelenleg az egyik legfontosabb kérdése az evezősök által használt ingatlan jogi hátterének rendezése, hiszen a klub célja, hogy az általuk használt épület a nevükre kerüljön. Az anyagi helyzet javítására felmerült a terület mellett egy street food büfé létesítése is, melynek bérleti díja az evezős klub bevételét gyarapítaná. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. Elutasította az orosz elnök ukrán hivatali partnerének azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Vlagyimir Putyin Volodymyr Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Azt tanácsolta a hivatalban eltöltött idejének hosszára utalgató ukrán elnöknek, hogy ne féljen és vegyen részt a választásokon az alkotmány keretei között. Megjegyezte, hogy aki ezeket túllépve tartja magánál a hatalmat, az bitorló.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxra számíthatnak ma az autósok Csörökben, a Gödöllői úton, Vácrátóton, a Szabadság úton, valamint a 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén. Vigyázzanak egymásra!
3: És most...
5: a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
5: Itt a Megafonban.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás a lapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Ezt írta a pénzügyminiszter, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymás követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt. Változatlanul hagyták hazánk besorolását. A tárcavezető hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít az elmúlt évek gyakorlatával és elkötelezett a költségvetési egyensúly helyreállítása, az államadóság csökkentése, valamint az átlátható és kiszámítható költségvetési tervezés mellett. Komoly pénzügyi gondokkal küzd az európai békekeret, ezért elképzelhető, hogy az eredetileg ígért ár töredékét törlesztik Szlovákiának az Ukrajnának átadott haditechnikai eszközökért. Erről számolt be az Új Szó nevű internetes híroldal. Azt írták, a fejlemény fájna az államkasszának, de komoly politikai fegyver lehetne az előző kormányhoz köthető lépést bíráló Fico kabinet kezében. Tanfolyamon tanulja egy birka Angliában, hogy hogyan kell legelni. Ez olvasható a nem mindennapi esetről az Indexen. A Merlin névre hallgató állat kiskorában egészségügyi problémákkal küzdött, így nem kint a réten társaival nevelkedett, hanem benne egy házban. A birka sok időt tölt a család labradorjával. Ennek hatására egyre inkább kutyás a viselkedése, azt kezdte felvenni. Ezért jelenleg Merlinnek tanfolyamra kell járnia. Ennek során megtanítják neki, hogyan kell birkaként élni. Ugyanis még az sem igazán tudja, hogyan kell füvet legelni.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességellenőrzésre számíthatnak az autósok Dunakeszin a Fóti úton és Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 22 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 7-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Levelet írt Balassa Gyarmat polgármester az önkormányzati rendszer problémáiról a terület és vidékfejlesztési miniszternek. Csak Gábor dr. Lőrinc Viktóriának 7 javaslatot tett. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy 178.500 főnél nagyobb, de nem megyei jogú város 2,2 milliós lakosa évtizedek óta nem kap címzetfejlesztési és pályázati forrást. Ez szerinte orvosolni szükséges. Emellett arról is írt a tárca vezetőnek, hogy 2022 óta elmaradt az inflációt követő feladatfinanszírozás. Ennek kiigazítása a legfontosabb. A polgármester a versenyképes járások program felfüggesztését is kérte, valamint a polgármesteri juttatásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy bármennyi is legyen a megállapított bér, azt ne a mostani éves átlagbérhez, hanem a köztisztviselői béremelésekhez igazítsák. Véglegesen megemelik a peront a 75-ös számú vasútvonal Magyar Kút Verőce megálló helyén. Olvasható a tájékoztatás a Verőce hivatalos közösségi oldalán. Azt írták, az elmúlt évben a MÁV ZRT az önkormányzat kérésére idéglenesen már megemelte a gyalogos peront a vonatra történő fel- és leszállás megkönnyítése érdekében. Ezt a megoldást véglegesítik jelenleg. Előre gyártott elemekkel érik el a peron végleges szintjét, amelyet követően a feltöltött részre aszfalt kerül. A megmagasított gyalogos peronra az utcafront felől az akadálymentes feljutás is biztosítva lesz. Gyémánt oklevelet vehetett át Debrecenben a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól Csukán és Szerémi Andrea. Az indoklás szerint a Széchenyi Gyermekszínjátszó rendező 5 alkalommal ért el csoportjaival aranyminősítést, ezért ítélték oda számára ezt az elismerést. A pedagógus közösségi oldalán megköszönte az elmúlt 40 évben tőle tanuló minden színjátszó tanítványának a díjat, emellett méltatta a Drámapedagógiai Társaság munkáját, amellyel több évtizede támogatják a színjátszókat. A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több százmilliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességellenőrzésre számíthatnak az autósok Dunakeszin a Fóti úton és Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: A tanárok teljesítmény értékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Így vélekedett a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítmény értékelés és a differenciálás. Így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Hozzátette, a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Magyar Éva kormány szóvivő még pénteken jelentette be, hogy a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és szakmai fejlődésüket sem támogatja. A Tisza kormány választási programjában 25%-os béremelésről lehet olvasni, ami szükséges, de nem elégséges lépés. Erről beszélt a Népszavának a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás alapnak azt nyilatkozta, egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák, iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Hozzátette, azt is szeretnék, ha a technikai dolgozók is kapnának béremelést, mert minimálbérért nehéz találni megfelelő karbantartót, de még takarítót is, különösen a nagyobb városokban. 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült a Nemzeti Adó és Vámhivatal legutóbbi akciója során. Olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, melynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra, közölték. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamion parkolóban veszteglő teherautóknál, 100 bűnügyi szakember és járőr részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. Új szintre lépett Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata. Az énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök lassan már egy éve vannak együtt. Bennfentesek szerint kapcsolatuk erősségét most az is mutatja, hogy a férfi bemutatta 3 gyermekét a popstárnak. Trudeau ezt a lépést fontosnak tartja, hiszen így tudnak jól együttműködni, egy nagy mozaik családként, mondta.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességellenőrzésre számíthatnak az autósok Dunakeszin a Fóti úton és Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 8-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövőépítő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színűzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Sulyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűlő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban, súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki Odu Parkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében. Az önkormányzati közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A terület nehezen megközelíthető és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt. Az erdőt N1-es állomány alkotja, és idősebb fák is megtalálhatók itt. Ez lehetőséget teremt denevér és madárodú parkok létrehozására. A denevérek és a kis énekes madarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülőrovarok, különösen a csípőszúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. Dua Lipa és Calum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában, mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt benfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Mintegy 200-300 ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szentgyörgy télen, ahol a Citizen Go és a Jövő Építő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézmény vezető mellett. A rendezvényen a nemzeti színűzászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi vezetője emlékeztetett, Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Súlyog Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán a Kaszásdűrő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban beszámoltunk, az idős embert életveszélyes, kritikus állapotban súlyos koponyasérülésekkel, mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon. Ám a baleset után bő egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékség betartott. Az ütközés erejétől a férfi több méter repült, és a helyszínen azonnal elvesztette eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki Odu-parkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében. Az önkormányzati közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A terület nehezen megközelíthető és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt. Az erdőt N1-es állomány alkotja, és idősebb fák is megtalálhatók itt. Ez lehetőséget teremt denevér és madárodú parkok létrehozására. A denevérek és a kis énekes madarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülőrovarok különösen a csípőszúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. Dua Lipa és Calum Turner másodszor is kimondta a boldogító igent. A pár néhány nappal londoni szűk körű polgári szertartása után ezúttal egy nagyszabású ünnepséget rendezett Szicíliában, mintegy 300 vendég jelenlétében. A Vanity Fair beszámolója szerint az esküvő Palermo közelében a 18. századi Villa Valguernában zajlott, amelyet gyakran kis Versailles-ként emlegetnek. A többnapos rendezvényt benfentesek már most az évesküvőjeként említik, a költségeket pedig közel 516 millió forintnak megfelelő dollárra becsülik.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.